0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Változatosan.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.
2: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
3: You know his name.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbbel is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbak.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon, a keddig tartó Roadpoll akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
2: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába. És itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
1: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést. Így a jövő hét közepén már csak 17-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

legjavát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam. A leghallgatottabbak.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Majd betegségről fogunk beszélni a Csak 10 perc rovatban. Ez nem újdonság a hallgatók számára, hiszen ebben a műsorban már nagyon-nagyon sok betegségről volt, és ennek gyógyítási módjairól. Amikor a lelkünk beteg, az egy picit neccesebb dolog. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, amit a www.csak10perc.hu keresztül hallgathatnak vissza. Én Szakács Tibor vagyok, és a mai beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, szia!
3: Köszönöm a csodaszépet, én is örülök, hogy beszélhetünk.
2: Az elejét próbáltam volna egy picit így lazítani, de a betegség...

0: Szó, az a lélekbetegsége, az rögtön rányom egy bélyeget szerintem egy hangulatra, amivel a hallgatóknak azt kérem, hogy nagyon nyissák ki a fülüket, a mai nap folyamán a féltékenységről lesz szó, nem telibe a féltékenységről. Azt szokták mondani, ugye, hogy a féltékenység az betegség.
1: Valóban annak tartjuk, főleg akkor, amikor a féltékenységből már beteges jelek és beteges viselkedési formák alakulnak ki.
0: Na most egy nagyon különleges helyzet van, mert a féltékenységnek van egy olyan formája, amikor félreértésből, vagy a féltékenységgel kapcsolatos érzéseknek a félreértéséből alapulnak későbbi nézeteltérések.
1: Amikor valaki rosszul dekódolja a másik mondatait, most ezt arra gondolsz?
0: Igen. Tehát szeretném egy picit körbeírni. Valakit megvádolnak azzal, hogy hűtlen, vagy pedig, mit tudom én, tesz ilyen lépéseket, és ő elkezd magyarázni egy helyzetet. Magyaráz egy emberrel kapcsolatos érzést, egy kapcsolatot, egy emberi kapcsolat is lehet, ez nem fontos ennek párkapcsolatnak lenni. Ezekben a mondatokban, amikor ő őszintén beszél a másikkal kapcsolatos érzéseiről, akkor lehetnek félreérthető dolgok, amikre a másik, a gyanakvó fél, az teljesen máshogy reagál. Pedig az, aki beszél, az valódi érzelmeket mond el. És mai nap folyamán beszéljünk már picit ezekről a dolgokról, milyen különböző félreérthető dolgok lehetnek ebben, és milyen szeretet arcaink vannak. Egyáltalán, hogy mit jelent ez?
1: Na itt van a kulcsszó, amit megfogalmaztál, hogy a szeretetnek nagyon sok fajta arca van, és amikor ezeket az arcokat összekeverjük, vagy ezeket az arcokat nem ismerjük fel, vagy ezeket az arcokat nem jól ismerjük fel, akkor ebből különböző konfliktusok, akár féltékenységre okot adó párkapcsolati nehézségek is kialakulnak. A szeretet ugye azt szoktuk erről mondani, hogy ez egy érzés, amely valamilyen vonzalmat, két ember közötti vonzódást jelent. Hogyha ez a vonzalom, ez úgynevezett intellektuális vonzalom csupán, amikor azt érzem egy másik emberről, hogy ő nekem a szellemi társam, mert mondjuk van egy közös BT-nk vállalkozásunk, vagy vagyunk egy olyan munkahelyi kapcsolatban, amelyen mi egy projekten dolgozunk, akivel napi 8 órát vagy 10-et együtt vagyok, ő már megérti a gondolataimat, ő inspirál engem, én pedig őt, egymásnak a saját munkánk területén még alkotókedvet is tudunk adni, jól elbeszélgetünk vele, adott esetben még a magánéletünkről is beszélgetünk, akkor itt két ember között kialakul egy intellektuális vonzalom, ami gyakorlatilag az otthon lévő, vagy a párkapcsolat számára sokszor érthetetlen. Miről, vagy hogyan tudtok ti ilyen jól elbeszélgetni? Biztos van ott más is.
0: Itt különben mire féltékeny a másik fél? Arra, hogy én valakivel jobban érzem magam?
1: Nem, hogy valakivel jól érzem magam, aki éppen nem ő. Nem kell, hogy jobban érezd. Elég, ha csak jól érzed magad valakivel. Benne van a szóban egyébként az, hogy szellemi társ. A párkapcsolatban vagy társkapcsolatban tudnunk kell azt, hogyha egy olyan vonzó személyiségű párunk van, akinek alkotó készsége is van, amellett lesz egy olyan munkatársa, akivel ezeket a dolgait meg tudja beszélni, velem meg annyira nem. De hát ez számít valóban, hogy 8-tól 3-4-ig a párom milyen gondolatokat és milyen inspirációt kap és ad, hiszen ennek a haszna, amit nevezzünk úgy, hogy fizetés vagy siker, azt mégiscsak velem osztja meg.
0: Uh-huh. Lehet ez egy kifogás ebből a szempontból? Mert ezt nagyon sokszor azok, akik bírálják a másikat, azok nem fogadják el. Azt mondják, hogy oké, rendben, de hát azért a pénzért nem mindent adunk oda.
1: Azt gondolom, hogy itt van az a ősrégi szónak a helye, hogy bizalom. Tehát bízok-e abban, vagy annyira, hogy ez, ami a párom és a munkatársa között van, ez egy intellektuális vonzalomtól nem több.
0: Uh-huh. Kiben nem bízik ilyenkor a gyanakvó fél? A párjában, vagy magában?
1: Saját magában.
0: Akkor saját.
1: Minden féltékenység arról szól, hogy magamban nem hiszek. Uh-huh. Ezt általában a rendelésre érkező féltékenyek nyilvánvalóan mindig tagadják. Nem, ez nem így van. Hát aztán az első óra második felére azért kiderül, hogy hát de tulajdonképpen mégiscsak igen.
0: Jó, de hát akkor valami csak nem jó, hogyha a másik nem érzi biztosnak magát, nincsen önbizalma, akkor véletlenül nem arról van szó, hogy mégiscsak az a fél rontja el, hogy a másiknak nem ad olyan szeretetet?
1: Nem feltétlenül. Lehet, hogy ad, csak az neki kevés, vagy más miért szeretne. Az intellektuális vonzalomból fakadóan azt jelenti, hogy ugyanúgy el tudok beszélgetni a kollégámmal, vagy az engem inspirálóval, aki a munkámban engem előre visz, mint vele, és hogyha ezt nem tudjuk felnőtten kezelni, akkor azt gondolom, hogy ez a kapcsolat rövid úton véget fog érni.
0: Azért fontos ez a téma, mert sok párkapcsolat ebbe tönkre megy, jól mondom?
1: Így van. Hát ezért mondtam, hogy ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor ez a kapcsolat egészen biztosan tönkre megy. Tönkre megy egy olyan dolog miatt, amelyben ami nem nincs. Volt szexus, pontosan, hanem egy intellektuális vonzalom volt, ami a szeretetnek az egyik arca. Aztán van egy másik arc is, amikor azt mondjuk, hogy két ember között, most figyelj jól, már nem intellektuális vonzalom van, hanem érzelmi kötelék. Na, itt mindenkinek a vészharang megszól.
0: Jó, de milyen az az érzelmi kötelék? Mm-hmm. Mert hát gondolom, hogy itt van a macska elásva.
1: Pontosan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy van valaki a környezetemben, akit megmagyarázhatatlan módon egyszerűen csak szeretek. Ez nem párkapcsolati érzés feltétlenül, hanem észreveszem a legapróbb rezdüléseit, egy hosszabb együttlét alatt, egy ismerettség alatt, amit nyilván az idő a legfontosabb téma, és ebben a kérdésben érzelmi kötelék alakul ki közöttünk. Gondolj csak ilyenre például, hogy volt egy olyan kedves tanárod, egy olyan gyermekkori barátod, akikkel lehet, hogy már nagyon-nagyon hosszú évek óta nem találkoztál, és hogyha valaki megemlegeti őt, vagy hogyha valahol az ő neve feljön, akkor jó érzéssel tölt el.
0: Igen.
1: De ez sem az, amiről azt mondjuk, hogy megcsalás, és tulajdonképpen valami olyan szörnyű dolog. Érzelmi kötelék, megszerettem valakit valamiért. De ez a megszerettem, ez tulajdonképpen itt ezen a ponton meg is áll. Ezt is nehéz elmagyarázni.
0: Aha, én szerintem különben az emberek bizonyos százalékánál nem is kell az, hogy megcsalják.
1: Pontosan így van. A legtöbb megcsalásban az a valódi megcsalás, amit a filmeken látunk, az legtöbbször egyébként nem is történik meg. Aztán jön a harmadik. Amikor azt mondom, hogy nem csak intellektuális vonzalom van közöttünk, vagy lehet, hogy azt talán nincs is, nem csupán egy érzelmi kötelék van közöttünk, hanem van egy olyan ember, akivel van egy fizikai vonzalmam, akivel azt érzem, hogy a közelében jól érzem magam, jó az illata, jó megérinteni, egy kellemes jelenség ő maga. Ez nem egyenlő még a szexuális vonzalommal, de ahhoz egyébként nagyon hasonló. Amikor valaki mellett fizikailag jól érzem magam. Na hát ezt is nagyon nehéz lesz otthon elmagyarázni. Hogy emögött nincs szerelem, hogy emögött nincsen semmilyen más érzés, egyszerűen én jól érzem magam mellette fizikailag, boldogabb vagyok, ha a környezetemben van.
0: Ki az a hülye, aki erről otthon beszél?
1: Akik azt a hibát követik el, hogy lelki striptiszt tartanak időről időre, és megmagyarázhatatlan a lelki jelenségeket, megpróbálnak megmagyarázni a másiknak.
0: Vagy pedig olyan szinten akarnak őszinték lenni, nem?
1: Beszélek, nyilván.
0: Olyan szinten akarnak őszinték lenni, hogy azt mondják, hogy nincs takargatni való, mert miért ne beszélhetnék róla, pont?
1: Majd kiderül, hogy úgy tűnik, hogy mégis van, egyébként pedig nincs.
0: Szokott kiderülni? Különben úgy, hogy ez azért mégis van esetlegesen egy utáncsapás.
1: Arról beszélünk. Azt mondtad, hogy mi az, ami annak tűnik, de mégsem az. Aha. Tehát akkor ha nem az, akkor az nem derülhet ki, mert nincs benne. Az intellektuális vonzalomnál nincs szexus. Az érzelmi köteléknél nincs szexus. A fizikai vonzalomnál se kell, hogy legyen. A szexuális vonzalom meg pedig ugye a szeretetnek az az arca, amit nem kell elmagyarázni. Én azt gondolom, hogyha van két ember között intellektuális, vagy szexuális, vagy bármilyen vonzalom, az azt jelenti, hogy van egy olyan frekvencia, amely közöttük jól működik. És azt gondolom, hogy ezt akárkivel találom meg, illetve a szeretet arcát bárkiben felismerem, az embernek mindenféleképpen jót tesz. Jót tesz, hogyha merek szeretni, jót tesz nekem is, hogyha kimerem mutatni azt, hogy milyen érzelmek vannak bennem, és jót tesz azoknak is, akik ezt megkapják, és természetesen azoknak, akik a környezetemben vannak. Ha van bizalom, akkor ezek a szeretet arcai tudnak működni egy párkapcsolatban. Ha nincs bizalom, akkor meg nem működik igazából más se.
0: Jól összefoglaltad ezt az egész dolgot, már csak azért is, mert hát azért itt emberi életekről van szó, és ezért is nagyon fontos az,
1: és minimum háromról már.
0: Igen, érzékeny terület. Remélem, hogy tanultak belőle, letelt az időnk, már ennyi, nagyon szépen köszönjük, Józsi, és legközelebb pedig megint találkozunk egy újabb témával. Szép napot!
1: Örülök neki, és fogom várni, sziasztok!

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Továbbra sem enyhül az asszály. Őszi odútakarítást szervez az Emisszió Egyesület. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán. Az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. A betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
2: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyiség ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
1: Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
3: Fő célunk az, hogy a kiérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve ha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartásformát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papíralapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelő adott ismereteket.
1: Fokozott ellenőrzés indult az utakon. A keddig tartó Roadpol akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
4: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába, és itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkent tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
1: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az Emisszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport Hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd, az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz, az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Fókuszban a mozgás, 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az uszodában zárul. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
5: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éven nem termett. Arra a földön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint. De ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen Mafóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
6: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Komposztjára hulladékért. Őszi odútakarítást szervez az Emisszió Egyesület. Tűzharc bajnokságot hirdettek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
3: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
2: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az Emisszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd, az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz, az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést. Így a jövő hét közepén már csak 17-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ma egy nagyon különleges témát hoztunk a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok, és csodaszép napot kívánok Molnár József lelkész lélekgyógyász barátomnak. Remélem, hogy itt van a vonal túloldalán. Szia Józsi!
3: Jó, remélted, itt vagyok.
2: Hál' Istennek. Nagyon köszönöm, hogy ma is beszélgethetünk. Majd nagyon-nagyon ritka dologról lesz szó. Azért sokak számára már egy ismerős fogalom lehet, pláne azon apukák számára, akik jó részt kiveszik a terhet a gyermeknevelésből, és hát magukra vállalnak bizonyos dolgokat, méghozzá nem is keveset. Ma ugyanis az apukák szülés utáni depressziójáról fogunk beszélni. Amikor én először elolvastam ezt a témafelvetési javaslatot, akkor azt mondtam, hogy viccöl, ez nagyon viccöl, mert hogy ilyen nincs is. Különben van ilyen?
3: Egyébként van, bár sokan ezt azt gondolják, hogy ez inkább csak a média által gyártott divat, vagy egy olyan dolog, ami tulajdonképpen fából vas karika, de aztán kiderült a kutatásokból, illetve azok a kutatások mutattak erre rá, amelyek valódi élethelyzeteket próbáltak meg elemezni, hogy ez egy nagyon ritka, ám de létező dolog.
2: Uh-huh. Anyukák szülés utáni depressziója van, beszéltünk róla. Arról is beszéltünk, hogy mikre kell figyelni. Pontosan. De egy apuka nem szül.
3: Nem szül, de a férfiaknak a kisbabához, a babaváráshoz, a szüléshez és a szülés utáni dolgokhoz való viszonya az elmúlt évtizedekben erősen megváltozott. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a korábbi korokban, korábbi évtizedekben egy terhességhez, vagy egy szüléshez, vagy egy szoktatáshoz tulajdonképpen a férfiaknak nem igen volt köze. Egy férfi általában akkor kapcsolódott be a gyermekének az életébe, amikor az nagyjából elkezdett járni, hogy együtt tudtak játszani vele, ha kisfiú volt, akkor elvitte focizni. De gyakorlatilag azon túl, hogy örült a baba világra jöveteléhez, azon túl mondjuk igazából ezekhez a dolgokhoz nem volt köze. Most már azonban azt látjuk, hogy akár az apukák is megveszik már a gyógyszertárban a párjaik számára a tesztet, amely ugye kimutatja a terhességet, ott vannak, amikor a kis vonalkákat figyelik, együtt választanak ki mondjuk adott esetben szülésznőgyógyászt, elkíséri a várandós párját a vizsgálatokra, apás szülésen vesz részt, szülés előtti felkészítő tanfolyamokra is együtt mennek. Tehát innentől kezdődően egy sor olyan dolog beszüremkedett a férfiak életébe, amit addig valamilyen megfontolásból úgy tartotta a társadalom, hogy ennek nem kell, hogy egy férfi életének része legyen, aztán az elmúlt évtizedekben mindez részévé lett.
2: Hát mert ugye, ahogy szoktuk mondani, azért a média is gyakorlatilag ezeket a dolgokat, hát hogy mondjam, elénk tárja. Itt van például az egyik kedvenc filmem, A Kezdő. Ebben például a cselekményben a szereplők közül pont a
3: sikeres nőnek a férje
2: van. Nőnek a férje van otthon a gyerekkel. Uh-huh. És ugye, hogyha ezen elgondolkodunk egy picit, akkor ilyen modelleket mutatnak nekünk a filmeken keresztül is. De az a kérdés, hogy egy apuka tud-e jó anyuka lenni?
3: Nem, egy apuka jó apuka tud lenni, jó anyukák legyenek a jó anyukák. Érdekes, hogy emlegeted ezt a filmet, ez egy amerikai film, ugye, amiről beszélünk, igen. És éppen egy Norfolki egyetemen végezték azt a kutatást, amikor ebbe vontak be fiatal családokat, és ott derült ki, hogy tulajdonképpen a kispapáknak valamivel több, mint a 10%-át ez valóban érinti, ez a fajta hangulatingadozás, amit mondjuk szülés utáni, a nők szülés utáni depressziójához teszünk nagyon hasonlóvá.
2: Ugyanúgy kezelendő ez a szülés utáni depresszió, mint ahogy az anyukáknál?
3: Teljes mértékben, és ez azért nagyon érdekes, mert ott, amikor az anyukáknak a szülés utáni depressziójának a kezeléséről beszélünk, ott mondjuk egy olyan terápiáról beszélünk, amelyben ugye leginkább az anyukát vonjuk be. Itt azonban annyiban másabb az a fiatal apukákat érintő depresszió, hogy lehet, hogy ez mondjuk az anyukát egyébként pont nem érintette. Ez ugye egy olyan csavar, amiről ma még nem is beszéltünk, és talán még nem is kell. De most arról beszélünk, hogy amikor egy anyukát is, meg egy apukát is tulajdonképpen ez a furcsa hangulat ingadozással együtt járó probléma elér, itt egyértelmű, hogy nem külön-külön foglalkozunk velük, hanem egyfajta családterápiával próbálunk ezen segíteni.
2: Uh-huh. Tehát ennek megoldása ez egy komplex családot érintő
3: És egy olyan dolog, amin lehet, sőt, kell is segíteni, mert nyilván mi a legfontosabb ebből, az, hogy a felnövekvő gyermek, a baba, aki majd később kisgyermek lesz, vagy pedig nagyobb, mindebből ne igen érezzen meg semmit, közben úgy, hogy a párkapcsolat is megmaradjon, és adott esetben a társadalomba való visszatagozódása mind a kispapának, mind a kismamának idővel a munkában elfoglalt helyét, és a családban és a társadalomban elfoglalt helyét meg tudják tenni. Tehát azért ez elég nagy horderejű kérdés.
2: A társadalom modernizációjával jött elő ez a dolog, ez az állapot, ez a nevezhetjük ezt mondjuk helyzetnek vagy betegségnek, nem tudom, hogy betegsége.
3: Igen.
2: Mert 100-150-200 évvel ezelőtt volt ilyen?
3: Nyilván igen, csak akkor azt egészen másképpen kezelték. Az volt, hogy ígyunk rá egyet. Tehát, hogy akkor elvitték.
2: Há most nincs ilyen?
3: De van, és gyakorlatilag azt mondjuk, hogy bizonyos szinten nyilván egy jó baráti társaság, egy lelazulós délután ezen nagyon sokat tud segíteni, csak nem feltétlenül old meg mindent. Illetve mindenkinek nem segítség az, hogy ígyunk meg 4 pálinkát.
2: Érdekes a hallgatói reakció, mert hogy hát rettentő módon azért odavernek ezeknek az apukáknak, szóval mi társadalmunk az fel van erre készülve? Most én csak azokat a reakciókat látom, amiket a mi hallgatóink küldenek, hogy mivel foglalkozzon
3: egy apuka. Nincs felkészülve feltétlenül, ebben igazad van, de hát nem ez lenne az egyetlen olyan téma, amire a mai magyar társadalom nincs felkészülve, és mégis szembesül vele.
2: Jó, most a hallgatókat kérdezem, hogy mi a bajuk van ezzel, tehát hogy miért gondolsz, hogy mondjuk egy apuka például főállású apuka lesz
3: gyakorlatilag. Mert már hogy lehet, mondjuk azt.
2: Hát ez a kérdés.
3: Ennek ugye van egy olyan kerete.
2: Olyanokat írnak, hogy megvesztek a családok jó módjukba, megvan a véleményem erről az apukáról.
3: Lehet ezt ugyanilyen módon, ilyen strucc politikával kezelni, de akkor, amikor lehetősége van arra egy családnak, hogy dönthet úgy is, hogy az apuka marad otthon a gyermekkel, mint amit láttuk az amerikai filmben, amivel bármelyik magyar családnál is megtörténhet, akkor innentől kezdődően ezeknek a következményei nyilvánvalóan ugyanazok. Nehezen fogadta el a társadalom, vagy nehezen nyelte le azt a békát, hogy hogyan tud egy anyuka, aki egy új gyermek, egy élet születésénél nem feltétlenül csupán örül, hanem egy bizonyos hónapok eltelte után ebben mondjuk problémákat lát a saját életében, és mondjuk különböző stresszoldó gyógyszerekre szorul. Ezt már mondjuk lenyelte a társadalom, hogy egy nőnek lehet ilyen szülés utáni depressziója, bár most is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem valós történet, egyébként pedig az. Hát ezek után pedig elfogadni azt, hogy ezt egy férfi is megélheti, el lehet képzelni, hogy azért ez egy egyszerűbb gondolkodású ember számára, ez igazából nem más, mint bolondéria, de egyébként nem az.
2: Hát most azt látom, hogy neki azért mással is meg kell majd harcolni, mert van a társadalmon egy olyan szemüveg, amin keresztül még csúnyán is fognak nézni rá, mert hogy ő mit tudom, anyukás apuka.
3: Így van, ez a szemüveg ez ott van, csak itt mindig az a kérdés, hogy számít-e, hogy a társadalom mit lát ezen a szemüvegen keresztül. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy egy lakáson belül, az zárt ajtón belül a két ember, a apuka meg az anyuka ezt a dolgot felismerje, és milyen módon tudja segítséget kérni ahhoz, hogy ez kezelődjön.
2: Név nélkül Nóri azt mondta, hogy mindent valahol el kell kezdeni, és ők túl vannak ezen a dolgon, és tökéletesen vizsgázott a férje, és ma már a baráti társaságukban egyre többen van. Mert ilyen is jött, hál' Istennek, ezért olvastam be, mert amúgy rettentő sok kritika meg bírálat jön ezekre az apukákra. Nem értem, hogy miért.
3: Azért, mert az újdonsággal nagyon nehezen kezdünk valamit. A megszokott dolgainkhoz ragaszkodunk, a megszokott problémáinkkal és a megszokott örömeinkkel tudunk mit kezdeni, amikor az a szó, hogy megszokott, kiesik a képből, akkor mindjárt leáll a rendszer.
2: Uh-huh. Egy picit arról beszélünk, hogy terápia. Akkor, és azt is említetted, hogy ez a terápia hasonlít az anyukáknak a szülés utáni depressziós terápiájához. De hát azt mondtad, hogy baráti társaságok is tudnak ezen a dolgon segíteni. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy látogatniuk kell, mint ahogy mondjuk történetesen. Pontosan. Jobban oda kell figyelni arra az anyukára, aki ilyen helyzetbe kerül.
3: Pontosan. Nagyon fontos, hogy a családnak és a barátoknak ez a fajta megtartó ereje, ez kell, hogy működjön. Mondom azt, hogy család, amikor ezek a fiatal apukák, anyukák, akikről beszélünk, nagy részt már elvált szülők gyermekei, tehát már a családjuk csonka, mondom azt, hogy barát, amikor egyre inkább látható az, hogy elszigetelődnek az emberek egymástól, tehát azt kell mondani, hogy nagy valószínűség szerint a legtöbb esetben sem egy jó családi háttér, sem egy igazán jól működő baráti kapcsolat, meg nincs is. Bár mi most ebben a helyzetben kire számítanánk éppen?
2: A szülőkre.
3: Meg a barátokra.
2: Meg a barátokra, igen.
3: Hát így nehéz számítani arra, aki nincs.
2: Hát igen. Hát ez a téma is érdekes volt.
3: Ilyenkor marad a pszichológus egyébként.
2: Ami különben hatékony megoldást tud segíteni, nem?
3: És leginkább abban, mert nem család és nem barát, és most jól kell érteni, amit mondok, nem kell, illetve nem szereti a kliensét, ezért tud segíteni neki.
2: Nem szereti a klient. Vagyis hát úgy mondom, hogy érzelmileg, tehát nincsen vele olyan kapcsolatban.
3: Pontosan. Igen, direkt fogalmaztam így.
2: Ja,
3: hogy felkapd a fejedet. Te is, meg a hallgatók is.
2: Értem. Ú, de érdekes szakmátok van nektek.
3: Igen. Ettől tud ez jól működni egyébként, hogyha az érzelmi távolságot úgy tudod megtartani, hogy közben azért bevonódsz.
2: Nagyon élveztem ezt a mai témát, ez nagyon-nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Remélem, hogy önök is élvezték, és hogyha van ilyen apuka a környezetükben, akkor legyenek szívesek azon a szemüvegen keresztül nézni, ami neki is jó, és segítsenek neki, mert különben ez egy valós probléma. Most erről beszéltünk.
3: Jó, hogy szépen mondtad.
2: Köszönjük szépen. Józsi, legközelebb folytatjuk, nagyon köszönjük a mai beszélgetést, és további nagyon szép napot neked.
3: Ugyanezt kívánom neked is, és mindenkinek, aki figyelte a beszélgetésünket. Minden jót kívánok.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd felünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházán is szerveztek programot a biztonság hetén. 4 napos lesz az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
3: Fő célunk az, hogy a kiérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve ha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartásformát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papíralapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelően az adott ismereteket.
2: Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aeróbik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az Uszodában zárul. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést. Így a jövő hét közepén már csak 17-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Rontsd el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programokat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárasság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon, a keddig tartó Roadpol akciót a biztonság hete keretében tartják,

0: A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
1: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába, és itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
0: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést. Így a jövő hét közepén már csak 17-20 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Na, azt mondja, hogy indítjuk ezt a dolgot. Van stoppered, doktor úr? Szia!
3: Hogyne.
2: Nyom meg.
3: Csak az van.
2: Jó, mert csak 10 nyomom perc.
3: Értettem. Jó, rendben, de nekem órám is van.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Indul a rovat. Elnézést kérek mindenkitől.
3: Hát, meg a szezon, az influenza szezon.
2: Van egy kis nazális fixáció. Figyelj, csak ilyesmi van, amit az előbb hallottál, hogy ilyenkor most mi a teendő? Négy szem közt vagyunk, elmondhatod nyugodtan, hogy te orvos vagy.
3: Semmi, abszolút semmi. Az ég a világon elmúlik magától. Aztán emelj egy kis D-vitamint, emelj meg, és akkor még kis cinket, aztán rendben lesz.
2: A vejem fogorvos szájsebésznek tanul, és
3: akkor ti orvosok... Akkor ki kell húzni a bölcsességfogadat.
2: Persze, aha, igen. Ilyenkor szoktam letenni a telefont, amikor ilyeneket mond. És képzeld el, hogy a múltkor valami hasonló ilyen jellegű dolognál őt is megkérdeztem, és akkor egy megkérdezte tőlem, hogy iszol elég vizet? És akkor mondtam, hogy mondom, ez hogy jön ide? Hát meg C-vitamin, meg ilyen, mondom, na jó, mondom. Hát mondom, ti orvosok, ti így ez így ennyi, hogy most ennek van az időszaka, semmit nem kell tenni, kész, és majd, majd a szervezet bele, majd ki dolgozza.
3: Pontosan, így van.
2: Ezért kell a jó immunrendszer nekem?
3: Ezért kell a jó immunrendszernek. Hát, hogy ez első
2: kapcsolat. Ámos is ezzel van most meghúzatva. Tehát, és nem hallgatta ezt az adást, mert ő folyamatosan dolgozik, és minden orvos, akivel beszélek, most ezzel van meghúzatva. Miért?
3: Mivel?
2: Az immunrendszer. Az immunrendszerre
3: figyeljetek. Mert anélkül nem tudsz élni. Hát azt érsz már meg.
2: Jó, de eddig nem volt fontos csókolom.
3: De eddig is nagyon fontos volt, csak eddig tévúton jártunk, és eddig önteltek voltunk, és azt hittük, hogy mindent meg fogunk oldani bennünket, már semmi meglepetés nem érhet ilyen kis kórokozó szintjén, mert bomba, vírus, baktérium, senkit nem érdekel.
2: És akkor most jött egy ilyen vírus, ami megoldjuk. Ráébresztett minket arra, hogy azért erre jobban kell figyelni?
3: Hát meg van, egyre több olyan durva baktérium van, ami ráébresztett bennünket arra, hogy most már nagyon nagy a baj. Hát az emberek nem a betegségektől halnak meg, hanem a betegségek kezelése során összeszedett bakteriális fertőzés.
2: Még egy dolgot szeretnék elmondani, csak azért, hogy a bélrendszeri problémákat vegyék komolyan. Van egy ismerős a családunkban, és egy fiatal srácról van szó. És olyan szinten pusztította le az emésztőrendszerét, hogy nem képes felszívódni semmi. Se vitamin, a tápanyagok is csak immelámmal, és most komoly vizsgálatok előtt áll. Ne tessenek megvárni, ameddig eddig elfajulnak a dolgok. Tehát vannak ennek előjelei, hiszen...
3: Sőt.
2: Igen?
3: Innen is van még mélyebb. Tudnék, a következő lépés, nekem van ilyen betegem, a következő lépés az, hogy ugye állandó gyulladásban van ez a bélfal, aztán a bélfal sérül, aztán áteresztővé válik, és onnantól kezdve lényegében a székleted folyik bele a véredbe, és egyre komolyabb immunválaszokat fog generálni a bejutók nem odavaló anyag. És a végén eljutsz oda, hogy majdnem mindegy, mit teszel a bélrendszeredbe, egy fél órán belül, vagy akár hosszabb, rövidebb idő múlva jön érted a mentő, mert egy anafiláciás sok, tehát egy ilyen allergiás sokban kezdesz el fulladozni, és kész. Tehát nekem van olyan beteg, hogy semmit nem tudok már a végén.
2: Most ez a kölgés, ez nem az, ugye?
3: Nem. Na, de dolgozzunk, mert így nem jutunk.
2: De Gyula, hogy már beteg tartunk. Vagyok.
3: Hát értem, de ne adásban legyél beteg. Hát adásban legyél vidám és bölcs és kötekedős.
2: Hát fordultam hozzá.
3: Most már segíts.
2: Hát most hát aztán nem hallod, hogy
3: a
2: milyen. Tudod, amikor hát a férfi
3: doktor
2: beteg, bácsi, az milyen?
3: No, mikor a doktor bácsi bosszút áll, azt meg te tudod.
2: Hozzád fordulok orvoshoz, azt tessék. Elutasító vagy, távolságtartó vagy.
3: Most nem, kérlek. Hanem a hallgatóknak szeretnék segíteni. Menj már el, köhög ki magad, én addig megoldom.
2: Beszélj.
3: Na, miről beszéltünk? A víz kettős hatásáról, és beszéltünk az interferonokról, mint egy olyan velünk született védekező csapatról, akinek mindegy milyen a kórokozó, olyannyira féltett és ismert és hatékony védelmi rendszer ez a világban, a természetben, hogy egy magára valamit adó vírus, az igenis az készül az emberi interferon rendszer ellen. Tehát már vannak taktikái.
2: Azt mondtad, hogy most ezek az új vírusok, ezek ezt már tök jól kezelik. Tehát, hogy...
3: Igen, ezért mondom, van már interferon ellenes, különben meg se próbáljon bejönni, de azért az emberi interferon is fejlődik, meg a mennyisége sem mindegy. Nem összeesküvés elmélet, és csak két mondatot mondok, jó? Tehát kevesen tudják, de 2002-2003-ban már volt egy koronavírus járvány. Annyi volt a különbség, hogy az a koronavírus, az nagyon gyorsan, lényegében a fertőzéssel egy időben lázat okozott, ezért ki tudtuk szűrni azt, hogy ki a beteg, ki a nem beteg, és így könnyebb volt kiemelni a fertőző embereket. És nem is lett járvány. A COVID már a 19-es, az is egy koronavírus járvány volt, csak ott már valahogy ez a kórokozó, ez már nem produkált lázat az első néhány napban, esetleg egy hétben, és a közben azért fertőzött, ez volt az alapja annak, hogy ebből világjárvány lett. De előbb-utóbb azért ott is, amikor már elhatalmasodott a fertőzés, akkor a szervezetben elkezdett a testhő emelkedni. Miért? Mert megjön a fertőzés, persze emelkednek az interferonok, és hogy még több interferonod legyen, a szervezeted elkezdi emelni a testhőt. Azaz mit csinál?
2: Hát ez láz.
3: Lázad. Ez még neked nincs. De, és akkor most, na várj, mégiscsak visszavonok mindent, kezellek, jó? Tehát nem baj, hogy itt sírkálsz, semmi baj nincsen, megoldjuk. Na, mert a következő a lényeg, hogy a szervezet nem hobbiból csinálja azt a lázat. Tehát azt a lázat a legkevésbé sem kell csillapítani. Hogy mi történik? Elkapod a betegséget, a szervezet azt mondja, hogy magasabb testhőt akarok, és átállítja a úgymond termosztátot, tehát a hőszabályozási központodat, hogy na akkor ő most már nem 36,5, hanem 38 vagy 39, vagy még magasabb hőmérsékletet akar. Ilyenkor mi történik, mikor megy fel a lázad?
2: Megijedek.
3: Tör a hideg. Amikor megy fölfelé a lázad, akkor remegsz. És akkor megy fölfelé. Aztán,
2: én azt hittem azért, mert félek.
3: Nem, én ezt nem bírom. Hát feladom. Na szóval nem érdekel, mikor félsz, de az a lényeg, hogy remegsz, és akkor a test hőt termel, és megy fölfelé. És amikor oldódik a betegség, amikor lefelé megy a lázad, akkor ugye már nem kell olyan magas hőmérséklet, lentebb tekeri a szervezet a termosztátot, és onnantól kezdve jön az, hogy elkezdesz izzadni. Ugye? Tehát mi a lényeg? Hogy a láz, ahogy megemeli a test hőt a szervezet, az elkezd jóval nagyobb mennyiségű interferon termelni. Tetszik érteni?
2: Ez oké, csak azért van egy olyan szint, aminél már védekezni kell, nem? Vagy ahol
3: hát, hogy ne, nincs olyan szint. Tehát ez nem a láz. Hát
2: és akkor a lázgörcsöt kitől kap? Vagy,
3: az egy nagyon régi és nagyon rossz elképzelés. Ott egészen más hatásmechanizmusok vannak. Nincs érdemben lázgörcs. Nem így van ez az egész történet. Tehát mi a lényeg? Lázat nem csillapítunk. Igen, akkor nézzük meg, van néhány kivétel, amikor is extrém magas a pulzus, ott be kell avatkozni, de nem a láz miatt, hanem a pulzus miatt. Ha szédülés jelentkezik, olyan állapotban kerülsz, ott is be kell avatkozni, a szédülés miatt, ha ájulás érzésed van, tehát ha egyáltalán, nem a gyengeség, mert az teljesen normális, de ha ez ilyen teljesen elfolyok, nem bírom.
2: Jó, tehát komolyan gondolod azt, hogy van olyan szülő, mert te most elmondod ezt itt adásba is kész, de ezért fogsz támadásokat kapni, ezt aláírom.
3: És különben... Hát kaphatok, de hát ez a legmodernebb, legújabb protokolláris
2: láz. Kit érdekel, amikor mi nem így nőttünk fel?
3: Hát mi nem így nőttünk fel, hát engem emlékszem rá, hányszor hát csomagoltak hideg, vízes, ilyen ruhágba, ahelyett, hogy békén hagytak volna aludni, hogy meggyógyuljak.
2: Hát ez egy másik. Akkor ülőfürdő, hidegtörölköző, egyebek, ilyesmi.
3: Nem,
2: és nekem azt mondták annak idején.
3: Nem adunk gyógyszert sem, és
2: a szülők akkor is hallod, hát olyan szinten aggódtak én is, amikor én nem voltam sokszor lázas, de amikor igen, akkor viszont voltam. És hát azért itt 38 felett az volt eddig a bevett szokás, hogy ott csillapítani kell, mert onnan... Ja nem, 38-nál van láz, és 39 környékén
3: nem
2: már
3: csillapítunk semmit, békén hagyjuk, és sokkal hamarabb meg fog gyógyulni a beteg. Ha csillapítod, lényegében elgáncsolod a saját immunrendszered. Hát olyan mondom, az immunrendszered nem teljesen hülye, tehát ő teszi a dolgát, te meg mindenféle okosságokkal ebbe belenyúlkálsz. Tehát hagyd abba, nem kell. Az interferonok viszont kellenek, ahogy mert mikor elkap a fertőzés, még senki nem tudja, mi fertőzött meg. De azzal, hogy felmegy a lázad, azzal felmegy az interferon, ami minden ellen hat.
2: Ezt és minden orvos így vallja ezt most? Most úgy őszintén vagy, vagy nem?
3: De úgy gondolom, hogy akik követik a modern tudományos történeteket, azok
2: ezt
3: igazából...
2: Ezt le fogunk csekkolni. Nagyon érdekel.
3: Hát csekkold. Menj be, kérdezd meg igazából a nagy haverodat, az intelligenciát, hogy engem mi újság van.
2: Kérdezzük de, meg.
3: Nem érdekel az intelligencia. Azt értsd meg, és ezt szeretném elmondani, és erre figyelj, kérlek, hogy mit csinált régen a nagymama? A nagyi, anyukádék verték, gratulálok, anyukáik tolták beléd a gyógyszert meg a bigyót. Nagyika meg mit csinált? Nem hűtött, túrót. A dunyhába nyakig betakart, mindent ráteregetett, amit talált, és majd mondta, hogy jól van, kicsim, reggelre kiizzadod. Igen, mit jelent ez? Még magasabbra fűtötte a testhőt, még sokszorosára emelte az interferon termelést, és onnantól kezdve az interferonok hatására visszaszorult a kórokozó, lentebb lehetett engedni a testhőt, és reggel egy nagyon-nagyon nagy izzadás után egy sokkal jobb állapotban lévő gyermeket kaptam.
2: Értem.
3: Na ez az élet, babolcsai néni.
2: Jó, hát... Oké, utána nézek.
3: Hát nézd utána.
2: Nem, most nem az AI-jal akartam lecsekkoltatni, hanem gondoltam, hogy megkérdezek másik két ilyen találózóra orvosokat, és akkor kész, majd akkor leszűröm ezt a dolgot. Különben pedig olyan cukik, mert véletően ugye Dóri írt nekem a röntgenből, hogy ugorj be, írasd ki, és akkor meg ránézünk majd. Látod, van, aki segítőkész?
3: Nem. Én is segítőkész vagyok, most mondtam
2: csak
3: neked.
2: Te nem mondtad.
3: Mesterséges lázat keltünk, azaz fűsd fel magad. Menj el szaunázni.
2: Hát most úgy ki vagyok akadva, hogy most felidegesítettem magam, ilyenkor nem megy fel a testhő.
3: De, igen. Vagy másmilyen. Pont így kell. Na, most már én is tiszta ideges vagyok, az én.
2: Na most komolyan, én amikor ideges vagyok, Gyula, meg amikor beteg vagyok, akkor komolyan mondom, hogy teljesen más az embernek a hangulata. Most nincs jó hangulat.
3: Jó, akkor menjél el, gyógyuljál.
2: Jó, holnap találkozunk.
3: Rendben.
2: Szia. Ha még élek.
3: Jaj, mindjárt sírok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyed. Szerezz elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
3: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Komposztjár a hulladékért. Őszi odútakarítást szervez az Emisszió Egyesület. Tűzharc bajnokságot hirdettek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A kéthetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
5: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
4: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az Emisszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd, az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz, az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést. Így a jövő hét közepén már csak 17-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Jó reggelt kívánok ezen a szombat reggelen, végre itt a hétvége, ezt mindannyian már szerintem nagyon sokan vártuk, főleg a szülők, a gyerekek, no és akik mondjuk egész héten nagyon sokat dolgoztak. A legjobb zenékkel egészen kettőig, én is önnel vagyok itt a 103.9-en, rádiózom velem, én Zenta Jedit vagyok. 1975, we brought you an album with a song.

Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a beszélem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom Edit hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem.

legjobb zenék között 4:09. Nagyon szép reggelt kívánok, ha valaki most ébredt, vagy ha már éppen úton vagy, vagy éppen úgy, mint én a második kávémat iszom, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk így együtt, mert ugye szombatnak megvan az a hangulata, hogy reggel nincs kapkodás, nincs rohanás, csak is élvezettel tudjuk akár a kávénkat, vagy éppen a reggelinket fogyasztani. Na hát nagyon sok minden ilyen kis csajos dologgal készültem, és persze egy olyan kis programajánlattal is, ami majd segít egy picit ráhangolódni erre a hétvégére, erre a szombatra, úgyhogy maradjon velem, induljon a hétvége így együtt, és mondjuk meg lehet nekem írni, hogy kinek hogy teltek a heti napok, mi volt benne a legjobb, volt-e benne olyan, ami úgy meglepően jó érzéssel töltötte el mondjuk a lelkünket, mert ez is nagyon fontos. Nekem volt egyébként ilyen, és az, hogy az emberi segítségnyújtás az mennyire jó érzéssel tud minket eltölteni, ez tisztán mutatja azt, hogyha nem is számítunk valakitől olyan segítségre, amit mégis megad, no, ennek a sztoriát azért később el fogom mesélni, mert ugye ez is nagyon jó érzéssel tudja szerintem a lelkünket eltölteni. No hát a lelkünkre jó hatással lesznek majd a zenék is, amiből készültem azért bőven. George Michael-lel jön a Depeche Mode és az Iron Mafia, de a folytatásban Brandyvel megyünk tovább. Egy jó Brandyvel, kérem szépen, tisztelettel.

így a közepét, mert olyan igazi nyári feelinget hoz nekem a görögdínye legalábbis, úgyhogy érdemes jó utat kívánva megindítani magunkat a piac felé, és mondjuk tényleg a helyi csemegék közül is választani. Na hát, ha már úton vagyunk, és mondjuk nem a piacot látom most magam előtt, hanem a Jósavárost, akkor nem árt készülni, hogy ott bizony kihelyezték azokat a sebességkorlátozó táblákat, amik vonatkoznak itt az Ungvár sétány és a Korányi köz térségére. 30-as ez a tábla, úgyhogy nem lehet nem észrevenni. Kérjük is, hogy itt az arra közlekedők, nyilván a lakó övezetnek a szabályai miatt kell, hogy csökkentsék itt a haladási sebességüket, tartsák is ezt be, oké? Okay? Nem csak amiatt, mert itt egyébként iskola is van, hanem tényleg itt laknak nagyon sokan idősebbek is, úgyhogy legyünk figyelemmel rájuk vonatkozóan is. No hát én a legjobb zenékkel megyek tovább, a Depeche Mode nagyon dönget is haladtam, mert hogy érkezik a Free Love-val, aztán az Airi Mafia is, Ákos is, na meg Seginek a dalát is látom, aki jön egy bombasztikkal. Bombasztikus reggelt kívánok mindenkinek, jó hangolódást! Szeptember 19-e szombat van, jó reggelt kívánok!

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóban egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best

Dóritól nagyon szép kis üzenetet kapok Ákos dala után, és teljesen el is gondolkodtam, míg szólt ez a dal, hogy mennyire igaza van. Azt írja nekem egy idézet egyébként, hogy ne félj a felhőktől, mert hogy néha éppen azok mögött bújik meg a legszebb szivárvány. Én szeretem a felhőt, és szeretem a hűvösebb reggeleket, és nem tudom, hogy vagyunk vele. Végre véget ért annak a 40 fokos nyári melegnek a tódulata, amitől azért tudtunk kábulni rendesen. Most már olyan kellemes őszi idő van, a reggelek is nagyon jó hangulatban telnek, és felhőt is látok az égen. No, de hogy ebből majd mi alakul, meg fogom nézni, hogy a hétvégét hogyan is tervezzük, de a hírek azért majd ez is kiderül. A legjobb zenékkel megyek azért tovább, Segi érkezik, jön egy bombasztikkal, 10 perc múlva pedig 9 órakor remélem nagyon sokak elé érkeznek majd reggelivel a társaink, akár tálcán, az ágyban. Ugye, hogy milyen jó ötleteim vannak?

A szombat remélem jó hangulattal indul, én pedig maradok is itt, mert hogy a jó zenék mellett jönnek a friss infók, a hírek és egy kis csajos csevellyel is készülök, és persze, ami segít igazán ráhangolódni erre a szombatra, mind-mind témában itt lesz, akár nyíregyházi híreket is, illetve maradjon velem, induljon a hétvége együtt, a hírek pedig érkezik pontban 9-kor itt a Beste.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházán is szerveztek programot a biztonság hetén. 4 napos lesz az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
3: Fő célunk az, hogy a kiérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve ha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartás formát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papíralapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelően az adott ismereteket.
2: Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az Uszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Nyíregyházán napos, kellemes idővel indul a hétvége, napközben kevés felhő mellett sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban vasárnap még melegebb lesz, akár 28 fokot is mérhetünk. Hétfőn viszont egy gyenge hidegfront hozhat több felhőt, megélénkülő szelet, néhol kisebb záporokat és jelentősebb lehűlést. Így a jövő hét közepén már csak 17-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon sokan egyetértünk azzal, hogy jöjjön először a kávé, aztán a nagy életbölcsességek, meg lehet fejteni a világot így akár szeptember 19-én, és aki mondjuk szeret a számokkal játszani, ő egyértelműen ráfúzionál itt a 09-19-re, na én is meg fogom nézni, mert én is hiszek a számoknak a varázsában. Na és a zenének az energiájába is hiszek, és hogyha azt mondom, hogy Savage Garden, ha azt mondom, hogy Halott Pénz, és ha azt mondom, hogy Sting, akkor azt gondolom, ez az óra zeneileg, igen, csak beszél.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgass

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM-en a legjobb zenék között, igen, 103.9 Best FM, szólnak is a legjobb zenék nálunk Akonnal és Diazékkal is megyünk majd tovább a mai napon, amikor is imádom idő van, legalábbis én nagyon szeretem a szeptember közepei kis hőmérsékletet, atmoszférát, levegőt, és lehet érezni azt, hogy nem fázunk, de nem is izzadunk, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a mai napon is marad még ez a kellemes idő, többnyire napos, viszont a reggel ködösen indult, jelezték nagyon sokan, és bizony azért a reggeli 9 fok azért a kabátkát mindenképpen ránk adta remélhetőleg, de nagyon az a meglátás itt, hogy majd a délutánra 22 és 28 fok közé melegedhet a levegő, úgyhogy tervezni lehet akár már a reggeli sportolást, kocogást, kutyus sétáltatást, ezt mindenképpen jó mondjuk fejben tartani, és mondjuk, ha már megindulunk, akkor ugye a kutya zacsikát magunkkal vinni, amiben megfelelően tudjuk majd az ürüléket összeszedni. Ez működik itt a városunkban, legalábbis mindenféle nyíregyházi portálokon most már nem nagyon szoktam ilyeneket olvasni, hogy hoppá, ott maradt, szóltunk, és akkor atrocitás volt. Szóval legyen nyugalom, ez a legfontosabb, és vigyázzunk arra a helyre, ahol éppen élünk. No, Akon jön itt a legjobb zenék között, mert hogy ez a Best FM.

kis nyugalmat ad így a szombat délelőttbe remélhetőleg mindenkinek. Nagyon szeretem őt is, mint előadó, és az pedig egy külön, mondjuk izgalmas lehet, amikor az ember elmegy csak mondjuk borozni valahová, egy szőlőbirtokra, és mondjuk ott megjelenik Sting egy szál gitárral. És én magam is tudom, hogy aki imádja a zenét, és mondjuk ebben dolgozik, vagy ezzel foglalatoskodik, őket nem lehet csak úgy vendégként kezelni mondjuk adott helyen, mert hogy bármikor ez színpadra lép, és nekem nagyon jó tapasztalataim vannak olyan zenészekkel is, akik mondjuk vendégként vannak ott éppen egy esküvőn. Gondolok itt Péli Barnára egyébként, mert a múltkoriban egy esküvőn, ahol voltam, ő ott volt vendégként, és nem bírta ki, hogy ne álljon oda elénekelni a keserű mészt, vagy éppen a hófehér jaguárt. Úgyhogy ezek jó dolgok, ha az ember valamit jól csinál, akkor azt adja is ki magából mindentől függetlenül, mert ezzel hatalmas örömet tud adni nagyon sok embernek. No, ki mit adott örömforrásként mondjuk a héten valakinek, társának, gyermekének, csak úgy egy kedves szomszédnak? Ezek nagyon fontos dolgok, és nekem egy nagyon jó eleső kis sztorim volt a héten, mert hogy műsort vezettem egy rendezvényen a Kossuth téren, egyébként nagy puszi a szakmafeszten résztvevő gyerekeknek, diákoknak és minden kedves szolgáltatónak, pedagógusnak, akik kitelepültek azért, hogy tényleg tudjanak a fiatalokon segíteni információval. Na szóval én is oda érkeztem biciklivel, lelakatoltam a kerékpárt, és oké, hogy napon állt a biciklim, de mire végeztem és ültem volna rá, föllátom, hogy mind a két kereke totál le van eresztve, tehát igazából hazatoltam csak, és hogy jöttem hazafelé, már majdnem itt jártam a ház előtt, és egy szomszéd, nagyon kedves fiatalember látta, hogy én miért is tolom a biciklit, és miért nem ülök rajta, meg hát valahogy kiszúrt, hogy leeresztett mind a két kereke, és képzeljék el, önzetlenül felajánlott, hogy tudja, hogy nagyon sokat megyek jobbra-balra. Nem biztos, hogy egy nőnek van ideje ilyen kerékcserékre, meg ilyesmire, úgyhogy elvett

kislánynak, tini lánynak a kedvence, és nagyon szerettük mi is őket a Kossuth téren. Hú, és milyen jó volt egy hete a Kossuth téren, a Flirták Fesztivál, nagyon sok finomságot ettünk, és egyébként egyre jobb hangulatban telik a Vadgasztro Fesztivál is, ahol megint csak nagyon sokak voltak, kíváncsiak azokra az ételekre, amiket készítettek. 22 csapat volt egyébként jelen, és elmondhatom, hiszen én is már harmadik éve, hogy ott vagyok, hogy mindig többen jönnek, és egyre jobb hangulatú, úgyhogy a szervezők nevében is köszönjük mindenkinek, hogy ilyen korrekt és nagyon jó hangulatú rendezvénynek lehetünk szemtanúi. Egyébként lesz a Kossuth téren még program, hiszen jön a Bringa Város rendezvény, és erről is fogok majd néhány szót ejteni. Én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és figyeljék a trafipaxokat, mert hogy nagyon sok helyen ott van, még ha nem is vettük volna észre, véletlenül túllépjük azt a megengedett sebesség határt, senkinek nem esik jól, ugye? Sem a csekk, sem pedig amikor észreveszik, hogy úristen, túlmentem rajta, padlófék, de már lehet, hogy beleszaladtam. Hát vannak ilyen helyek Debreceni úton is, sőt, nagyon fontos például a Kálmánházi pihenőnél is, ahol csak nem 70 bírságot szabtak ki egy ilyen kis átfogó közlekedési ellenőrzés kapcsán, tudják, ott az M3-as autópályán lévő Kálmánházi pihenőnél. A rendőrök figyelték a járművezetőknek az okmányait, biztonsági eszközöknek a használatát, valamint nyilván a műszaki állapotot is vizsgálták, és hát azért itt igen szép számmal, mint ahogy említettem, csak nem 70 bírságot szabtak ki, úgyhogy óvatosan, mert hogy ott vannak, és végzik a munkájukat. Nyilván köszönjük nekik, mert nekik pedig ez a dolguk. Nekem pedig tudják, mi a dolgom, hogy indítsam Gwen Stefani és Akon dalát. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között kívánok. Szuper szombati napot mindenkinek!

Azok a ráncok a szemünk alatt, bízom benne, hogyha mindenki jól aludt, akkor nincsenek ráncok a szemünk alatt, mert hogyha egyszerű otthoni megoldást szeretnénk erre exkluzálni, akkor a lehető legjobb, hogyha megfelelő folyadékot iszunk és alszunk, mert hogyha valaki kialvatlan vagy éppen dehidratált, akkor éppen a szem környékén gyakran megjelenhetnek ezek a bizonyos ráncok, úgyhogy tudjuk a hidratálást, tudjuk a napvédelmet, és hát én lehet, hogy reggel teszek majd rá, vagy még majd meglátom, hogy hogy alakul a napom, egy ilyen kis hűvös borogatást, ilyen tiszta, de nem jeges vatta korongot, ezt nagyon sokan alkalmazzák, vagy egy puha kendő 5-10 percre. Hát ez átmenetileg tuti, hogy föl fog minket frissíteni, és egy picikét, hát kevésbé fogjuk látni puffatnak majd a szem környékét. Ha valakinek van erre jó tippje, nyugodtan megírhatja nekem, mert ez is érdekel. Viszont a hírek is érdekelnek minket, amivel 10 órakor András készül, úgyhogy át is fogom adni neki a terepet. Rádiózzon még velem, hiszen 2-ig a legjobb zenék között én is érkezem.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: Tudod, melyik a legdrágább reklám?
3: Amelyik nem jut el a vevődhöz.
2: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon, a keddig tartó roadpoll akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
5: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába, és itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
4: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Túlnyomóan napos, melegkora őszi időnk van Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Andris, köszi a híreket, a következő órában is gyere majd vissza hozzánk, én pedig addig zenélek, és nagyon lehet érezni már így szeptember 19-én ezt az erősen ősz illatú napot, amit én nagyon szeretek, főleg délelőtt, no de este is izgalmas tud lenni. Már ez a hőmérséklet, el kell az a kis jackike, nem ellenkezünk, kedves gyerekek, vegyük csak föl, és most már a zárt cipőkre is bizony szükségünk lesz nekünk, hölgyeknek, legalábbis mindenképpen. 10 óra után nagy szükségünk van a legjobb zenékre, amikből érkezik is jó adag. New Level Empire, Lionel Richie, Simple Red is velünk lesz. Gesztu Péter és Érosz Rámazotti is. Én pedig egészen 2-ig a mikrofon mögött maradok. Rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Fölkészül Lionel Richie, akit nagyon szeretek, és fölkészülhetnek a heti névnaposok, mert hogy a Serenákat, a Roxanákat lehetett köszönteni, az Enikőket, a Melittákat, vagy éppen a Doloreseket. Itt voltak az Editek is, úgyhogy Edith Ruszáim, nagy puszi és ölelés, és én is mindenkinek köszönöm, mert még mindig kapok névnapi köszöntéseket. Egyébként a Ditták, a Ludmillák is pontosan azon a napon ünnepeltek, amikor az Editek, aztán itt vannak, vagy voltak a Zsófiák, a Szófiák, a Szofik, tegnap ugye a Diánákat köszöntöttük, ma pedig a Wilhelminák, a Domiánok és a Januráriuszok is ünnepelnek. Néha még ki se tudom olvasni, igen, Januárius, őket lehet így szeptember 19-én köszönteni. Egy kis kalendáriummal is készültem, és az ígérdal is érkezik Lionel Richie-től. Ez a Best FM.

És itt a vége a My Baby-nek, Kállai Szanders András énekelt nekünk. Hát kedves bébik, kedves hölgytársaim, jó készülődést kívánok erre a hétvégére, és a munka nem áll meg, otthon vannak a teendők, a gyerekekkel való foglalkozás, a sütés, főzés, takarítás, de azért remélem mindenkinek lesz egy kicsike kis ideje magára, és mondjuk egy délutáni kis kávés megbeszélés is nagyon jól tud esni, majd a barátnőkkel meg lehet ezt még szervezni, hiszen előttünk áll az egész hétvége. No nézzük, jöjjön egy kis digitális történelem itt szombat délelőtre, és nem történelem óra keretében, hanem csak egyfajta kis kalendárium jelleggel, mert hogy 1982. szeptember 19-én, vagyis pontosan ezen a napon jelent meg az első dokumentált emoji, szóval, hogyha valakinek csak egy mosolygós fejet küldünk éppen üzenetben, akkor gondoljunk arra, hogy ennek bizony már több mint 40 éve van története, és valljuk be, hogy egy jó kis emoji még mindig nagyon sok mindent el tud mondani, ám bár én félre szoktam érteni, és sok esetben a szívecskét jelző kis emojira nem tudom, hogy most mit akar valaki éppen ezzel üzenni. No, de hát ilyenkor jönnek a gyerekeim, akiket fölhívok, és megkérdezem, megmutatom, hogy szerintetek ez mit jelent, és szerintem kérdezni nagyon-nagyon fontos. Merjünk kérdezni, és mondaná Szakács Tibi kollégám, hogy merjünk pihenni, és ez is nagyon fontos így a szombati napban, mert hogy simán beleférhet, hogy mondjuk ilyen tájt ébredezünk, vagy éppen ebéd után tervezünk egy jó kis pihenést. Bármit is csináljunk, ezt jó hangulatba tegyük, ez a legfontosabb, és a jó hangulatról mi is gondoskodunk, hiszen a legjobb zenék szólnak itt nálunk a 103.9-en, amik között Joe Baggio-val megyünk is tovább, ez már a Funky Groove.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

megén, és hogyha megfogjuk a párunknak a kezét, és egymás szemébe nézünk, akkor ezt nagyon átélve fogjuk tudni majd egymás felé, sok esetben kimondatlanul is jelezni, mert ugye ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Hát van, aki megtalálta már a szerelem mellett a lelkitársát is, ez pedig egy komplex kis kapcsolódást tud majd eredményezni. Hát én ezt kívánom mindenkinek, főleg itt a fiatalokra gondolok, akik mondjuk ilyen nagy elhatározás mellett döntöttek, hogy egymásra igent mondanak, hogy nekik tényleg legyen kitartó is ez a szerelem és ez a kapcsolat, és hát dolgozzanak azért, hogy ez jól működjön. Hát jól működik nálunk is minden, remélhetőleg engem is megtalál a Facebookon, én Zentvai Edit vagyok, és köszönöm az üzeneteket. Jól működnek itt a zenei, szerkesztői munkák, mert hogy nagyon jó kis zenéket látok itt a folytatásban, és imádatos kis dalocskával fogunk tovább menni, és jó hangulatot varázsolni, akár a piacok környékén, akár Nyíregyháza belvárosában, akár otthon a konyhában, a nappaliban, az udvaron. Fiúk óvatosan a garázsban, mindenki figyelje magára, és persze, hogyha egy lesi fotót készít, mondjuk éppen a párjáról, akkor elküldheti azt is nekem. Ígérem, hogy köztünk marad, csak is építő jelleggel fogom majd itt elbeszélni, hogy éppen mit is látok ezen a képen, és már kapok is egy képet. Gyógyulást kívánok a kórházban lévőknek is, mert hogy ez is nagyon fontos, mert hogy onnan kaptam egy képet, hogy ott hallgatnak minket. No, Eros Ramazzotti dala jön, jó hangulat pedig marad, remélhetőleg itt a 103.9-en. Nem sokára 11 óra van, a hírekkel is készülünk.

0: 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé utam is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
2: Otthon, autóban, munkában,

És még mielőtt Andris jön a friss hírekkel, én már is az oldalunkra klikkeltem, bestfmnyíregyháza.hu, és egy számomra nagyon motiváló programot találtam, mert hogy 4 napon át sportprogramokkal várják majd a hallgatókat és a munkatársakat is. A Nyíregyházi Egyetemen szeptember 21. és 24. között ez az Európai Sporthét keretében történik. Egyébként érdemes nézni helyi portálokat, mert nagyon sok nyílt edzést tartanak, legyen az kézilabda, kosárlabda terén is, úgyhogy csatlakoztatni a gyerekeket nagyon jó, higgyék el a kedves szülők, hogy tartozni egy közösséghez és a gyereket így formában egy rendszerre nevelni, az nagyon hasznos lesz majd, és a gyermeknek a foglalkoztatása az hosszú távon, én hiszem, hogy nagyon jó befektetés. No, jöjjenek a hírek, aztán a következő órákat még töltsük együtt itt a Best FM-en.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Komposztjár a hulladékért. Őszi odútakarítást szervez az Emisszió Egyesület. Tűzharc bajnokságot hirdettek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
4: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
3: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az Emisszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny három napon zajlik majd. Az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz. Az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

neked mindent elmondtál, vagy legalábbis ami belefért ebbe a hírblogba, de a következő órában megint csak jössz még hírekkel, én pedig programokkal, aktuális program a mai napra, mert hogy van ennek is lehetősége, mint ahogy a legjobb zenéknek is, Jennifer Lopezzel, én nyomom is a play gombot itt a Best.

0: Sziasztok!
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
3: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

kis nyári hangulatot varázsolunk ide a legjobb zenékkel, pedig na most komolyan őszintén, kinél mikor kezdődik el az ősz? Nálam már elkezdődött ruházati formában, fázik a lába, most már én nem nagyon tudok itt papucsozni, zokni, sportcipők, sznékerek, hú, de nagyon szeretem kis bokacsizmák, és nagyon sokan vannak úgy, hogy szinte szandárról rögtön csizmára vált. Egyébként is divat most a kis csajoknál ez a csizma rövidnadrága, még igencsak szexi tud lenni, hát mi már érettebb hölgyek, ugye másképpen gondolkodunk, de a kérdésem fölmerül, hogy ki mikor vesz fel most már egy kabátkát. Mondjuk én azért látok olyanokat, akik persze korán mennek mondjuk dolgozni, és vastag pufi mellényt is magukra vesznek, de mondjuk mikor veszük elő először azt a kis tökös latténkat, vagy mikor mondjuk már azt, hogy jó, de hideg van, délben pedig még mondjuk pólóban szenvedünk, idézőjelbe téve, mert hogy így szeptember 19-én szerintem még hivatalosan adjunk egy kis időt a nyárnak, mindenképpen érezzük, és érzékeljük mindezt, de hogyha szeretnénk a lakásunkat dekorálni, akkor előkerülhetnek már az őszi színek, a mindenféle díszpárnák, a kis tökös lepedők, vagy éppen a kis makkos párnák, mert hogy ezek is jó hangulatot tudnak varázsolni az otthonunkban, és ez a legfontosabb, hogy ahol élünk, ott igazán érezzük magunkat nagyon jól. Zenei fronton is jól érezzük magunkat, nem sokára Curtis-ék jönnek, de előtte Kelly Clarkson a folytatásban.

után olajibolya is készül, egy édes méreggel, én pedig egy édes kis hangulatbeli információval készültem, mert hogy a gyerekek beiskolázása mindig egy új élethelyzet a szülőknek, egyébként épp úgy, mint a bölcsi, az óvoda, és higgyék el, hogy amikor felsőoktatási intézményt is választ a gyermek, mi szülők ugyanúgy fogunk értük izgulni, hogy fognak beilleszkedni, megszokják-e a kollégiumot, az új várost, az új lakást, szóval ez egy örök körforgás, szoktam is olyan barátnőimnek mondani, akiknek kisgyermekük van, és már örülnek, ha elindulnak, már örülnek, ha alszanak egy éjszak, hogy higgyétek el, hogy ez így is fog maradni, és ez így is normális, legalábbis én szeretek ilyenképpen lenni, édesanya. No, de hogy miért is mondom mindezt, mert hogy elindult a beiskolázás az Apácaiban, ahol majd szeptember 22-én 5 órakor várják a leendő kis elsős gyerekeket szüleikkel együtt, egy tájékoztató lesz majd itt az iskola ebédlőjében. Egyébként az Apácainak a honlapján, és most már ugye Facebook oldala is van, itt megtalálható minden fontos információ, így kell készülni, nálunk pedig Olá Ibolya dalára kell készülni, aki érkezik az édes méreggel.

0: 103.9 Best FM.
1: Mosolyra csábít, mosolyra hangol.

Ilyen az élet, és tudjuk jól, hogy nem mindig azt adja, amit szeretnénk, de közben megtanult örülni annak, amink van, és néha pont ez a legjobb történetünk, amire előtte egyáltalán nem számítottunk volna, és hogy egy picit belegondolunk, hogy vajon úgy élünk-e, mint amiről 5 évvel ezelőtt álmodtunk, akkor lehet, hogy nagyon sokan elgondolkodnának azon, hogy igen, hát tényleg, végül is jól vagyunk, és remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát szeptember 19-én, a legjobb zenék között pedig a programajánlatról sem feledkezem meg, mert hogy lesz ennek lehetősége, és mint ahogy ígértem, a mai napon egy szlogennel indítok, együtt a biztonságért, együtt a közösségért, ugyanis 19. alkalommal tartják meg a Vármegyei Polgárőr napot, a helyszín pedig Nagykáló Harangod, és én bízom benne, hogy itt mindenki nagyon jól érzi magát, önfeledten tudják eltölteni ezt a szenzációs napot. És ha már programajánlat, akkor jövő hétre van egy kis lehetőség, mert hogy szeptember 22-én Nyíregyháza Kossuth tér ismét megtartják a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Ez egy keddi nap, ugye jövő héten 10 óra és 4 óra között lehet egy kellemes sétát tenni a belvárosban, ahol kitelepülnek itt megyénkbeli kiállítók, települések jó hangulattal, és a színpadon is mindig nagyon jó program van, én pedig ott leszek, mint műsorvezető, úgyhogy nyugodtan oda lehet hozzám jönni. Én már nagyon várom a fellépőket, hiszen azért ilyenkor minden korosztály megmutatja magát, az ovisoktól kezdve, a népdalkörökön át, az idősebb generáció táncol, zenével, énekel és jó hangulattal, úgyhogy így is lehet készülni majd szeptember 22-én. Most pedig arra lehet készülni, hogy jönnek a legjobb zenék hozzánk, itt a folytatásban még a Bagosiékat is fogom hozni egy dalocska erejéig. Mindenképpen.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy

0: 12 óra van, Andris jön a hírekkel, én pedig itt állok balgálni, és gondolkodom azon, hogy mit is kellene készíteni ebédre, ezzel sokan vagyunk így. Legalábbis gondolom, hogy a hét közepén sokan úgy élünk, hogy csak jövünk, megyünk, bekapunk valamit, éppen csak, hogy lefolytjuk egy hideg, nem is tudom, desszerttel, péksüteménnyel, bármivel is az egész napi kis menüsorunkat. No de, itt a hétvége, amikor igazán jól eshet egy otthonos ebéd, nem tudom, egy jó rántott hús, egy tepsis csirke, vagy valami szaftos kis nokedlés tejfölös, én most inkább erre vágyom. No de egy jó rakott krumplinak sem mondanék nemet. No önnél mi készül, nyugodtan megírhatja nekem, segítsünk a Best FM hallgatóknak, hogy mi legyen a mai ebéd, én ebbe partner leszek. A hírek jönnek, mindjárt dél.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

0: mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
5: Szakács Tibor vagyok, 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam, könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nyíregyházán is szerveztek programot a biztonság hetén. 4 napos lesz az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
7: Fő célunk az, hogy a kiérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve hogyha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartásformát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papíralapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelően az adott ismereteket.
6: Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az uszodában zárul. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén, a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Remélem, sokan egyetértünk azzal, hogy vannak olyan receptek, amiket soha nem lehet megunni. Nálam egyébként ilyen a rakott krumpli tojás, krumpli, kolbász, tejföl, és persze minden családban van, aki szerint csak az ő receptje mondjuk a tuti és az igazi, úgyhogy akár ezt is meg lehet nekem érni, hogy ki hogyan szereti. Nekem most valahogy ez a óhajom, sóhajom. No, és a legjobb zenékkel pedig párosítván fogunk egy kis varázslatos hangulatot teremteni így a délutánba, 12 óra után Will Smith, Desék is jönnek, Airi Mafia, Mary G. Blige, de indul az óra Like a Player-rel, ez a Best FM.

akkor mindig így alapjáraton mosolyog az arcom, főleg akkor, hogyha mondjuk egy olyan filmet nézek meg, amiben ő a főszereplő, és rá is kerestem, hogy mi újság most vele, és azt látom itt, hogy nagyon merész új megjelenéssel lepte meg a közönséget, amikor a héten egyedül bukkant fel Monakóban, és kiderült, hogy teljesen kopaszra borotválta a fejét. Az 57 éves színész kopasz feje úgymond ragyogott a napfényben, amikor is részt vett egy Grand Prix-en, egy kizárólag elektromos hajókból álló versenyen. Hát nagyon jól néz ki, még ez is jól áll neki. A fenébe vannak ilyen férfi karakterek is, akiknek minden jól áll. Tök mindegy, hogy milyen a fizimiskája, de jó is néha nekik is beújítani. Ne legyen ez egy ilyen női kis specifikus sajátosság, hanem akár a fiúknak is lehet néha varázsolni valami újat a megjelenésükben. No, ez is lehet akár a szombati program. No, meg az is, hogy jól érezzük magunkat városunkban. Akár jótat kívánok mindenkinek az ebédhez. Jó hangulatot, amihez a legjobb zenéket hozom. Jön egy kis beszámmel múcsó, aztán Des is érkezik, és egy jó kis Ace of Base dal is. Itt van a folyamat.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott

hallgatóknak és a megyebeli bolyoknak is nagy puszit küldök. És persze mindig gondolunk az online hallgatóinkra is, mert olyan jó érzés az, amikor az ember mondjuk elutazik, és éppen meghallja mondjuk a Balaton környékén, hogy a Nyíregyháza Best FM szól. Köszöntjük őket is, és nagy puszit küldünk. Nyugodtan lehet nekem üzenni, hogy mi újság ott, milyen a hőmérsékleti érték, vagy csak úgy egyszerűen, hogy is zajlik most a balatoni élet. Kinyaraltuk-e magunkat, vagy vannak még ilyen utószezonok? Ja, egyébként most hosszabb lesz az őszi szünet, egészen

az abszolút alap recept ötletet és kelléktárat, no meg a rengeteg tejföl ki ne hagyjam belőle, és látom, hogy van, aki még azért szalonna darabokat is tesz hozzá, meg sajtot a tetejére, el lehet így is készíteni, én pedig nem sokára majd egy nagyon finom szombati kis desszertet fogok hozzá hozni, mert hogy szeptemberben nekem abszolút nyerő mondjuk egy egyszerű almás fahéjas süti, ugye, hogy jól hangzik? No, elkészítjük majd ezt is, az Ári Mafia dala után.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: jókat nevetni ezen is, hogy hogyan tudja mondjuk leutánozni ennek a dalnak éppen a ritmusát, vagy bármelyik dalnak. Jópofa nevetéstől lehet eredményezni a konyhában, épp úgy, mint jó hangulatot lehet eredményezni egy nagyon finom desszerttel, és hogyha azt mondom, hogy fahéjas almás süti, akkor garantáltan mindenkit így megmozgatok egy picikét vele, olyan őszi illatot és ízorgiát tud majd ez nekünk eredményezni. Egyébként én nagyon szeretem a fahéjat, és van nekem egy zsuzsa barátnőm, akitől láttam ezt a fajta trükköt, hogy ő is úgy kávézik, hogy méz, fahéj, és utána a kotyogóssal lefőzött kávécskát elegyíti ezzel a finomsággal, és mondjuk húzza fel tejcsivel, mert hogy nagyon finom ízt tud adni ennek a kávénak. Azóta én is így iszom, mióta nála egy ilyen finom kávét kaptam. Na de visszatérve a desszertre, legyen egy almás sütink, ahogy mondtam, egy egyszerű, fahéjas, puha, szaftos almás kevert süti, amelyhez nem kell mérlegelni sem, és semmi bonyolult technikát használni. Én gondolok itt magamra, mert én ilyen értelemben nem vagyok egy konyha tündér, de egy normál tepsihez hozzávalókból álló elkészítés lépéseit szerintem nagyon könnyen együtt is akár el tudjuk készíteni, mert hogy tényleg nem kell hozzá sok minden, 3 tojás, cukor, vaníliás cukor, egy pici olaj, pici tej, finom liszt, sütőpor, hát persze alma és fahéj is, amire szükségünk van. Az elkészítésnek a lépései pedig a következőek. Az előkészítésnél ugye melegítsük a sütőt elő 180 fokra, és béleljük ki sütőpapírral azt a kis közepes tepsit, amibe szeretnénk elkészíteni. Lereszeljük az almát, ilyen nagy lyukú reszelőn, majd keverjük össze a fahéjjal. Jó, ennek is már milyen illata lehet. Ezután habosra keverjük a tojásokat a cukorral, meg a vaníliás cukorral, adjuk hozzá azt a pici olajat és a tejet, majd dolgozzuk szépen simára, ezt már úgy fogjuk érezni, hogy meddig kell dolgozni ezzel a kis vegyülettel. Ezután még a kis sütőport is beletesszük, beleforgatjuk a tésztába, a fahéjasra szelt alma felét, a többi almát pedig simítjuk majd a tészta tetejére a tepsiben, vagy éppen keverjük mindet bele, ki hogy érzi. Megsütjük egy 35-40 percig, amíg szép aranybarna nem lesz. Az illat, a látvány magáért fog beszélni, az íz pedig remélhetőleg szenzációsan fog sikerülni. No, ehhez kívánok akár jó hangulatot, mert hogy a szombatba belefér egy kis fahéjas almás süti készítés is. Mindehhez pedig majd nagyon jó étvágyat is kívánok.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

0: izgi volt a hétnek az időjárása, még simán gondolhattuk azt, hogy nyár van, mert hogy még hőségnapot is regisztráltak. Viszont megnézzük, hogy hogyan alakul itt a hétvégének az időjárása. Egyébként szerintem nagyon kellemes, én úgy bírnám, ha így maradna, de pontos infókkal érkezik Andris, hiszen mindjárt egy óra van. A következő órában még maradok, úgyhogy megköszönöm, hogyha velem rádiózik itt a 103.9-en.
1: 103.9 Best FM. Korhatár nélkül foghat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon, a keddig tartó Roadpoll akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
4: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába. És itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
3: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Szombati kis gasztro kérdés, hát önnél ki főz? Mert hogy aki szeret főzni, az önként jelentkezik, de van olyan étel mondjuk, amit mindenki imád a családban, de már mondjuk nem akarja senki elkészíteni? Biztos, hogy ilyen is lesz, én várom a válaszokat, és mi az az étel, amit bármikor elkészítünk, akkor azzal lekenyerezzük a családtagjainkat. Nálunk egyébként ilyen a bolognai, valahogy ezt mindenki nagyon szereti. A gyerekek nagy kedvence, mint ahogy a legjobb zenék mellé is jöhetnek akár az ötletek, az ajánlatok, no és a családi történetek is, mert hogy

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket,

Marcel és a Stop, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Stopot nem mondok egy jó kávéra, egy jó programra sohasem, és hogyha valaki kezdeményez a barátnője irányába, akkor igenis szervezzük úgy, hogy legyen annak meg az ideje, hogy együtt tudjunk tölteni egy kis időt, csacsogni, beszélgetni, pletyízni, hű de jó dolgok tudnak ezek lenni. No, közlekedjünk egy picikét, és ne felejtsük el, hogy tart a razzia még az utakon, és ezúttal a passzív biztonsági eszközöknek a használatát fogják figyelni a rendőrök. Nyilván a biztonsági övre gondolok itt, a gyermekbiztonsági rendszerre, valamint nem csak autósokra, hanem motorosokra, kerékpárosokra és rolleresekre is vonatkozóan, ugye a bukósisak használatát fogják ellenőrizni majd egészen szeptember 22-ig. Kívánok jó utat mindenkinek! És nagyon sokat beszélünk a rolleresekről, én is nagyon sok utcában már úgy közlekedem, hogy óvatosan úgy lépek ki adott üzletből, vagy nem is tudom, kávézóból, hogy először kidugom a fejem és szétnézek, hogy nem jönne valamilyen gyorsan haladó rolleres, úgyhogy legyünk figyelmesek egymásra, ez nagyon fontos, mint ahogy a dalok is fontosak. Whitney Houston, George Michael-el a folytatásban pedig itt a Besten érkezik.

Az E17 itt a Best FM-en a legjobb zenék között jó hangulatot generáltak, és jó kis dinamikát adnak nekünk, ami kell is azért így a délutánra, mert hogy az ebéd utáni punyadást föl kell majd valamivel egy kicsikét tolni, és bizony vannak is lehetőségek, mert hogy ezen a hétvégén, aki Nyíregyházán jár, akár részt vesz, akár szurkol, részt vehet egy jó kis programon, főleg akkor, hogyha Sóstó felé veszi az irányt, mert hogy a mai és a holnapi napon jön az Extreme Trail Weekend. Szóval futás, akadályok, kihívások és rengeteg adrenalin a sóstói erdőben, úgyhogy ha valaki inkább nézni szereti a sportot, mint csinálni, akkor is tökéletes program, mert hogy lehet szurkolni azoknak, akik önkéntesen mentek ugye itt az akadályokat túllépni. Én nagyon sikeres napot kívánok ez irányba is mindenkinek, és ha már a sportot kezdtem el, akkor jövök egy másik nagy eseménnyel, hazai foci program, nagy meccs lesz holnap este 7:30-kor, ugye a nyíregyházi Spartacus a Ferencváros csapatát fogadja, úgyhogy lesz itt bőven izgalom. És ha már sport, akkor nézem az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu. Idén is két keréken hódíthatjuk meg Nyíregyházát, jön a Bringaváros program majd szeptember 26-án, immáron 9. alkalommal kell útra a város. Ez egy nagyon jó program, ugyanis itt több pontot lehet majd megcélozni, pecséteket gyűjteni, és végül majd beérkezni a Kossuth térre. Ennek a lehetőségeit olvashatja oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Én addig zenélek, Eros Ramazzottival és Enesztésával a folytatásban.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

Hogy telik a délután? Pakolással, jó hangulattal, szalonna sütéssel, vagy éppen egy kirándulással? Én mindenkinek jó utat kívánok, és ne felejtsék el, hogy bizony az utakon lévő razzia nagyon fókuszba helyezi a biztonsági öv használatát, a gyermekülés biztonságos használatát, bukósisak használatát, úgyhogy erre mind-mind figyeljünk. No, meg arra is figyeljünk, hogy vannak programok a mai napon, Harangodon, ugye polgárőrnap napkoron, és érkeznek még olyan programok, amikre lehet készülni, ugyanis jövő héten egészségnapokat tartanak, mégpedig a Városmajori Művelődési Házban, ahol nagyon jó kis programok lesznek. Szenior örömtánc majd jövő hét kedden, szerdán Reiki Klub, 24-én gerincjóga, gyógytorna és szűrővizsgálatokon is lehet részt venni. Ez nagyon fontos, az egészség jegyében telnek majd ezek a program lehetőségek. Jövő héten kedden jön a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár, Kossuth tér megint nagyon jó hangulattal lesz majd itt gyakorlatilag kitöltve, nem csak a színpadokra gondolok, hanem az itt sétálók is megállhatnak a standoknál, hiszen itt a megyebeli települések fognak bemutatkozni, kiállítani értékeiket, tárgyaikat bemutatni, és azt, hogy milyen ügyeseket tudnak ők itt sütni, főzni, mert hogy ilyenkor mindig azért az illatokról és az ízorgiáról is gondoskodnak. A kiállítás jövő héten, szeptember 22-én 10 óra és 4 óra között lesz majd megtartva. Én is várok oda mindenkit nagyon sok szeretettel, hiszen műsorvezetője lehetek majd ennek a rendezvénynek. Programok tekintetében érdemes nézni az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, hiszen bőven

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

A búcsúzomban mindenképpen szeretnék egy kis beiskolázási programot ajánlani az Apácaiba. Szeptember 22-én 5 órakor várják majd a leendő kis szupercuki elsősöket, a gyerekeket és a szülőket is egy tájékoztatóra az iskola ebédlőjében. Egyébként az Apácai honlapján és a Facebook oldalon is meg lehet találni további információkat. Hát ha már gyerekek, és még egy lehetőség, jövő héten szeptember 23-ától 1 órától újra szülésre felkészítő foglalkozásra várják majd a leendő szülőket a Fehérgyarmati Takkórház szülészeti osztályán. Nem az első ennek az alkalma, és azt gondolom, hogy nagyon népszerű is, nem véletlenül tartják. Úgyhogy, hogy milyen formában tudnak ide regisztrálni és ott részt venni, hogy hogyan lehet majd itt gyakorlati tanácsokat kapni, erről is tud olvasni oldalunkról, és úgy alapjáraton érdemes nézni az oldalunkat, hiszen a programok tekintetében is megpróbáljuk összegyűjteni azokat a lehetőségeket, amiket akár itt városunkban, vagy éppen a megyénkben is ki tudnak próbálni, és tudnak értékesíteni. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó volt együtt rádiózni minden kedves hallgatónak. Köszönöm a rakott krumplis fotókat, no meg a sütis képeket, és apuról is nagyon jól mutatotta kedves Katikának a férje a konyhában. Én nagyon büszke vagyok minden férfire, aki kiveszi a részét a hétvégi munkálatokban. Hajrá! Ehhez kívánok mindenkinek. Szuper kis délutánt, Dékán István jön, én megyek, viszont holnap érkezem majd 8 órakor, addig is ölelek mindenkit, vigyázzanak magukra. Én Szentai Edit vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
2: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Komposztjára hulladékért. Őszi odútakarítást szervez az E-Misszió Egyesület. Tűzharc bajnokságot hirdettek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
4: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
3: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az E-Misszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd, az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz, az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén, a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 4 perccel járunk 2 óra után, ez már a szombat délután, újra miénk a pálya, ez a Best FM, Diken István vagyok. Jönnek a legfrissebb előrejelzések azonnal, megtudjuk, hogy hogyan alakul a késő délutáni időjárásunk, mert azért nagyot fordult néhány óra alatt, ezt azért bevallhatjuk, és ide jön a Caesar Sisters.

Just a Girl, a No Doubt énekelt, és Amy Winehouse-zal folytatjuk. Előttünk pedig a legfrissebb előrejelzések. Késő nyárias vagy kora őszies idővel számolhat odakint, a reggel inkább a kora ősziesre, a mostani percek inkább a késő nyáriasra. Engednek minket következtetni 26 fok a hőmérőn, ez a mai csúcsértékünk, innen pedig majd lefelé csúszunk a nagyjából itt 18 óráig, amikor majd 25 fok mellett búcsúzunk a napsütéstől, akkor majd azért hirtelen fog esni a hőmérséklet, a holnap reggeli percekben a reggeli startnál 11 fok környékén alakulhatunk. Úgy néz ki, hogy a holnapban már nem lesznek itt a pára és kötfoltok, ami hozta ezt az őszies feelinget a mai reggelben. Hát így kell nagyjából készülni. Folytatjuk dalokkal Amy Winehouse-zal, Geszti Péterékkel, ez az Embertelen dal, és itt van még a Backstreet Boys is. Get down!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Rúzsa Magda énekelt a szerelem után, térjünk egy kicsit vissza a 36-osra, ott ugye egy nagyon komoly beruházás kezdődött a simai főfolyás bővítése miatt, már néhány hete le van zárva teljes szélességében egy szakasz a 36-oson. A megnövekvő csapadék, illetve hát víz elvezetése miatt indokolt a bővítés, mely nem oldható meg másként, mint a 36-os egy szakaszának lezárásával. Egészen pontosan ott az elkerülőtől a nyíregyházi tábláig számítania kell teljes útzárra. Kerülővel tud bejutni a városba. Szóval, hogyha 36-os felől érkezik Nyíregyháza felé, akkor a 338-asra lekanyarodva majd a 38-as úton tud érkezni Nyíregyháza felé. Elég komoly kerülő ez, talán már megszoktuk, nagyjából 2 hét még itt a meló. Számoljon ezzel, és jöjjön az Eli Szeretnék a No Limits, pörög már!

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Edwin Collins után egészségünk fókuszban. Szeptember 22 és 25-e között lesz ez majd a Városmajori Művelődési Házban. 22-én szenior örömtánccal, kezdő country tánccal, 23-án Reiki Klub, 24-én gerinc jogán vehetnek részt az érdeklődők, 25-én gyógytorna, valamint vérnyomás, vércukor, véroxigén mérés is, szívség tanácsadás mellett, úgyhogy érdemes figyelni, Városmajor út 5, ahogy mondtam, szeptember 22 és 25-e között. A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött, megtalálja a cikket a nyíregyháza.hu-n. Next to me, ezzel folytatjuk. Emily Sunday dalát hoztam, aztán majd Tóth Gabival, az Éjjel Nappal Budapest, ugye a sorozat betétdalaként, aztán nem sokára már majd Andris hozza a legfrissebb híreket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházán is szerveztek programot a biztonság hetén. 4 napos lesz az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
4: Fő célunk az, hogy a kérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve ha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartás formát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papíralapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelően az adott ismereteket.
3: Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az uszodában zárul. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

3 óra után járunk 3 perccel, felsorakoztak a legnagyobbak, a 90-esek, a 2000-esek kísérik itt a hétvégében is a melót, vagy az otthoni ténykedést, esetlegesen talán az automosást, hiszen erre is csodaszép az idő. Carl Wolf énekel.

Leüljem, szénekelt, meg készünk az érkező télre, egészen pontosan most a fűtés szezon kapcsán, ugye nyírtáfű egész nyáron dolgozott, hogy biztonságos legyen ez a néhány hónap, amikor majd használni kell a rendszereket, hogy akkor ne legyen gond, amikor a leginkább erre szükség van, hát nagyjából nekünk is így kell megközelíteni a problémát. Magánfűtés rendszerekről beszéljünk, azokról, melyek hát nem a nyírtáfű tulajdonát képezik. Gondolok én itt a kazánokra, gondolok én itt a vegyes tüzelésű kazánokra, vagy a gáz készülékekre, melynek felülvizsgálatára. Pont most jött el az idő, miért? Mert most még jó idő van, most még talán könnyű időpontot foglalni egy gázszerelőnél, egy kéményseprőnél, és utána ez azért sokkal borsosabb és sokkal nehezebb lesz. Olyanak kell lenni, mint a hangya, nem mint a tücsök. És akkor nem lesz gond, tájékozódjon akár a Best FM oldalán. Folytatjuk T. Dannyvel, meg Well Hello-val a Disco Club után, Jay-Z és Beyoncé közösében a Bonnie és Clyde.

Hollywood után, mely egyébként a You Are Not Alone volt itt a legnagyobbak között, majd Karamell énekelt. Még előtte itt van nekünk a program Gyereket a magasba, az országos kezdeményezéshez évek óta csatlakozik Nyíregyháza is, és idén is megszervezik a programot, melyben hát nyilvánvalóan családokat várnak, közösséget építenek, és persze a legfontosabb a gyermek a program kapcsán. Hát erre hívjuk fel a figyelmet, amikor magasba emeljük őket. Megköszönve az érkezésüket, ezzel tisztelgünk a gyermekáldás előtt. A program hihetetlen jó, tájékozódjon tovább a Best FM oldalán. Lesz egy egyébként 26-án, szombaton, már 9. alkalommal. Minden infót át a Best oldalán. Mi megfolytatjuk dalokkal, Karamellel, J-Lo-val és majd Charlie Giovannival énekel. Jön az Evezgessünk egy hajóban is.

Nelly Furtado dala után akkor beszélgessünk az újabb városszépítő akciónkról. Hulladékért komposztot címmel újra elindította a városunk önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtő akcióját, mely a különválogatott hulladékaink elszállításról, hulladékudvarokba elszállításáról szól. Ezekért járhat az ajándék. Külön kell válogatni a papír, a műanyag, a fém, az öblös üveg, csomagolási hulladék, műanyag, ezeket ugye, hogy egyébként is megtennénk ezt a szelektív hulladékgyűjtés alkalmával, hát ezeket kell elvinni a hulladékudvarokba, ezért járhat az ajándék. A program 14 és 26 között pörög, hát erről ennyit. Akkor folytatjuk. Jön a TNT dala, az ében álmodtunk, a segi bombasztik, aztán nem sokára már Andrés hozza a híreket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
3: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon. A keddig tartó Roadpol akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
5: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába. És itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
4: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: 3 perccel járunk 4 óra után, nagyon szép az idő odakint. Én nem maradnék a 4 fal között, vagy mellett, vagy a lakásban, mert tényleg nincs értelme. Néhány nap, aztán majd bánni fogjuk ezeket a szép napos időket. Használja tehát ki, jöjjen a Bryan Adams és Chicken közösében a Don't Give Up.

pumpáltunk, tapostunk, a Szombatban is óriási sikerek és lendületet nyertünk a Daft Punk féle dalocskával, ez volt az All Around the World, és nagyon fontos téma előttünk, az iskolák kiválasztása, időről időre téma, legalábbis nálam. Mi mindig szoktunk beszélni erről, hogy melyik iskolákat érdemes választani. Főként ugye az oviból kilépő elballagó srácoknak. Ilyenkor az iskolák is kinyitják kapuikat, hogy benézzünk a színfalak mögé, hogy megismerjük az oktatási rendszert, az elvet, ami mentén majd cseperedhetnek ott a srácok, illetve hát okosodhatnak. Ezekre szoktam időről időre felhívni a figyelmét. Itt van már most az első kettő. Beszéljünk első körben az Apáczairól. Elindult a beiratkozás az Apáczai iskolába. Szeptember 22-én 17 órától várják a leendő elsős gyerekek szüleit egy kis tájékoztató órára az épület ebédlőjében. További infót egyébként az Apáczai honlapján, a Facebook oldalán találnak. Egyébként jó iskola, biztos óriási lesz a jelentkezés. Aztán még egy iskola, ami már most kitárta kapuit, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményéről beszéljünk, akik két alkalommal is 17-én csütörtökön szülői fórumba, 24-én csütörtökön pedig bemutató órákra várják a szülőket, a srácokat, hogy ismerkedjenek az iskolával. Minden kiegészítés ennek kapcsán pedig már a nyiregyhaza.hu-n. Hát folytatjuk dalokkal. Itt van a Nem Elég, Wolf Kattival, meg Zolával, aztán Sean Paul-al, meg Sasha-val, az I'm Still In Love is. Nagyon-nagyon jó dalok.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
4: Blame come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Millió lépés program, erről beszélgetünk, itt segíthetünk a srácoknak egészen pontosan iskolájukba tanszereket, tornaszereket vásárolhatnak a mi segítségünkkel. A programot jól ismerjük már, lényegében arról szól, hogy be kell lépni egy applikációba, és lépéseket kell gyűjteni, vagy éppen bringázhatunk. A lényeg az, hogy minél több megtett métert vagy kilométert tudhatunk magunkénak, annál nagyobb lehet a végeredmény, melyet felajánlhatunk iskoláknak, és persze ezek az iskolák majd ezeket beválthatják, szóval érdemes a srácok iskoláját előnybe részesíteni, oda gyűjteni pontokat, és ezekből a pontokból ők majd később tornaszereket vásárolhatnak, labdákat, kosárlabda, palánkokat, medicinlabdákat, vagy bármit is, amire szükség van a Millió Lépés program kapcsán, tájékozódjon a Best FM oldalán. Itt van a Kassa TV-ek, ez a Crystal, a Sosem múlik el, után majd a Fugees csapata a 90-es évekből.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Dante Thomastól búcsúztunk, Miss California dal címe. Mi megnézzük a mustgáz helyzetét, leszedtük a szőlőtőkékről az összes finomságot, kipréseltük, vagy kitörtük levét, és ezek hát elkezdtek erjedni a pincékbe, gázokat eregetnek magukból, és ez okozza a gondot, mármint a gáz, ami nehezebb, mint az oxigén. Egészen pontosan ez a széndioxid, mely leülepszik a pincék aljára, és egyre magasabb szinten kúszik felfelé, hogy egyre több gáz termelődik, szorítva ki az oxigént, az éltető oxigént. A gondot az jelenti, hogyha lemegyünk, nagyon könnyen a széndioxid felhőbe érezzük magunkat, ami nyilvánvalóan akár komolyabb problémát is okozhat. A gyertyás trükk tök jó, olvassa a Best FM oldalán Curtis, de meg Péli Barna a Hófehér Jaguárban, Spin Doctors és Kohanski Roy, meg Viga is énekel még itt ebben az etapban, aminek is bánatom után már lassan jönnek a hírek.

0: nekem nem kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit és növeld céged piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
3: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Színpadi programokkal és gasztronómiai különlegességekkel várja az érdeklődőket a 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Kossuth téren, szeptember 22-én kedden. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal által szervezett eseményen 45 kiállító mutatja be a közfoglalkoztatásban elért eredményeit. 9. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. A rendezvény 10-től 16 óráig díjmentesen látogatható.
5: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Komposztjár a hulladékért. Őszi odútakarítást szervez az Emisszió Egyesület. Tűzharc bajnokságot hirdettek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
7: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarban, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
6: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az Emisszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport Hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd, az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz, az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén, a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: 5 órakor sincs megállás, itt vannak velünk a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Remélem, hogy számíthatok figyelmére még ebben az órában. A Tom Novi Lima duójában a New or Never az első dal, melyet hallgatunk, és az állásbőrze egy nagyon-nagyon fontos dolog, mindjárt beszélünk róla.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

Prez Michael és a Ghetto Superstar itt egyébként Majával énekelnek, hallottuk a dalt, tök jó volt, egy kis 2000-es évek eleje, aztán Marics Petiék énekelnek, mindjárt jön az El kell, hogy engedj. Mi meg útlezárások kapcsán informálódunk a folytatásban, vasárnap este érkezik Nyíregyházára a stadionban, a Spari ellenfeleként az FTC, így pedig egy komoly mérkőzés vár ránk itt a vasárnapban, nyilvánvalóan ilyenkor lezárásokra kell készülni. Városunk ki- és bevezető szakaszain 36-os, 38-as, 4-es számú főút, ugye a 36-os részben terelt, ezzel is számolnia kell. A stadion környékén lezárások szoktak ilyenkor lenni, rendőrök segítik a forgalmat, illetve sokat tesznek biztonságunkért. Időszakos forgalom korlátozásra, útszűkületre, rendőri ellenőrzésre számíthatnak a itt közlekedők, ez egyébként a közlemény 16.30 és 19.30 között. Jó? Csak óvatosan, figyelmesen, és persze hát jó szurkolást kívánok. Folytatjuk Marics Petiékkel. El kell, hogy engedj, itt van Ne jó dala, de meg Forest Street is mindjárt. Nekem.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Fertőző mély betegség miatt mi egészségügyi zárlatot rendeltek el Kóthajt teljes közigazgatási területére, méghozzá 7-től, mely egyébként kiterjed még 5 kilométerre a település határától. Így érint egy Nyírtelek és Nyíregyháza egyes területei is. A betegség is szörnyűnek hangzik, mézelő méhek nyúlós költés rothadása. Ez egy nagyon komoly betegség, és hát csak a méheket érinti, próbálják ezt a fertőzést bent tartani a lezárt területen, hogy ne terjedjen tovább. Nyilvánvalóan értjük, hogy miért. Infok még a nyiregyhazza.hu-n. A hősökkel folytatjuk, Kings of Leon és majd a Jetlag is csatlakozik ehhez a trióhoz.

Mel C dala után már a legfrissebb előrejelzések a vasárnapra fókuszálva, mely hát azért már egy kicsit mozgalmasabb idővel, de mégis szép nyárias végkifejlettel vár minket. A reggel perceiben 11 fok várható, remélhető, a szél az délies, aztán majd délnyugatívá fordul a napközbeni időszakban. Egy-két felhő felénk kúszik, a hőmérséklet 38 körül alakul a legmelegebb órákban, és a felhőzet a kora estében megvastagszik, 23 és éjfél környékén már borult lesz felettünk az idő, a vasárnapban esőre nem, a hétfőben kell erre készülni, akkor jönnek majd a felhők, az esőcseppek, egy hidegfront társaságában, akkor majdnem 10 fokot esik vissza a hőmérséklet, ez vár ránk kedden is, tovább csökkenve a hőmérséklettel, és hát kedden már egyébként csak 8 fok lesz a reg hidegebb percekben, úgyhogy azért már itt mindenképpen kell egy kabát, egy pulcsi, egy sapka is. Számoljunk ezzel, ezek a legfrissebb adatok. Aztán kalendárium. 20-án majd Friderika ünnepel, és Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsanna, ők is csatlakoznak ide a bulihoz. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Jön a Valaki mondta Morsalkó Dáviddal, meg a Solvay-vel, a Whitney-féle Step by Step is bekészítve. A Night Shift is jön majd R&B dalokkal, én pedig búcsúzom, már a Dékán István vagyok, remélem holnap is találkozunk, viszont hallásra!

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyíregyházán is szerveztek programot a biztonság hetén. 4 napos lesz az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
4: Fő célunk az, hogy a kiérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve ha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartásformát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papír alapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelően az adott ismereteket.
3: Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösségformáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Túlnyomóan napos, meleg kora őszi időnk van Nyíregyháza környékén. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 26 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani, így tökéletes az idő a szabadtéri programokhoz. A folytatásban vasárnap is marad a száraz, meleg idő 28 fokos csúccsal. Hétfőn azonban felhősebbé válik az ég, és a jövő hét első napjaiban egy hideg front nyomán jelentősen visszahűl a levegő. A csúcsértékek alig érik majd el a 17-20 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon, a keddig tartó Road Poll akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
3: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába, és itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
2: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csillagfényes csendes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 11 fokig hűl le. Holnap vasárnap még nyáriasabb, zavartalanul napos idő várható 28 fokos csúcsértékkel. Hétfőn viszont változás kezdődik, megnövekszik a felhőzet, kisebb zápor is előfordulhat, majd a jövő hét közepére lényegesen hűvösebb 17 fok körüli időjárás érkezik térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Komposztjára hulladékért. Őszi odútakarítást szervez az Emisszió Egyesület. Tűzharc bajnokságot hirdettek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indult. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdette a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petró Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
3: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
2: Őszi odútakarítást szervez vasárnap az Emisszió Egyesület. Az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket. A tájékoztatások szerint minden évben több tucat madár, erdei egér és mogyorós pele család lakja be a sóstói erdőbe kihelyezett odúkat. Ilyenkor őszelején önkéntes program keretében kitakarítják ezekből az elhasznált fészekanyagot, és elvégzik a szükséges javításokat is. Felhívják a figyelmet, hogy az aljnövényzet, nagyobb ágak és kullancsok miatt érdemes zárt cipőt és hosszú nadrágot felvenni. A részletek az esemény Facebook oldalán érhetők el. Első alkalommal hirdeti meg idén a Nyíregyházi Sportcentrum a Nagy Tűzharc bajnokságot általános és középiskolások számára. A verseny az Európai Sport Hét keretein belül zajlik. Célja a sport, a mozgás és a közösségi élmény népszerűsítése, valamint a résztvevők ügyességének, gyorsaságának, reakcióidejének és csapatszellemének fejlesztése, írják közleményükben. A verseny 3 napon zajlik majd, az általános iskolák alsósai szeptember 24-én, a középiskolások másnap, az általános iskolák felső tagozatosai pedig szeptember 28-án mérkőznek meg. A helyszín a Continental Arena lesz, az intézmények jelentkezését jövő hétfőig várják. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csillagfényes, csendes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 11 fokig hűl le. Holnap vasárnap még nyáriasabb, zavartalanul napos idő várható 28 fokos csúcsértékkel. Hétfőn viszont változás kezdődik, megnövekszik a felhőzet, kisebb zápor is előfordulhat, majd a jövő hét közepére lényegesen hűvösebb 17 fok körüli időjárás érkezik térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyíregyházán is szerveztek programot a biztonság hetén. 4 napos lesz az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Nyíregyházán is a biztonságra és a baleset megelőzésre hívták fel a figyelmet. A Katasztrófavédelem és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Tűzmegelőzési Bizottság is kitelepült a Kossuth térre, ahol ezúttal is többféle edukációs programmal készültek a kilátogató diákoknak. Erről kérdeztük Leskovics Zoltán tűzoltó alezredest, vármegyei tűzoltósági főfelügyelőt.
3: Fő célunk az, hogy a kiérkező generációk kapjanak olyan ismereteket, amelyekkel a keletkező tüzeket meg tudják előzni, kockázatokat tudják minimalizálni, illetve hogyha bekövetkezik a tűzeset, akkor a helyes magatartás formát is tudják határozottan, de ugyanakkor a biztonságot szem előtt tartva végrehajtani. Egy mondattal a tűzvédelmi tudatosságot próbáljuk erősíteni bennük. Nem csak papíralapú tesztekkel vagy online tesztekkel, hanem akár VR szemüvegre elhelyezett ismeretekkel átadni a kor szellemének megfelelően az adott ismereteket.
2: Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A program sorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az uszodában zárul. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A vasárnapi mérkőzést a Városi Stadionban rendezik, ez lesz a forduló záró mérkőzése. A Nyíregyháza a Spartacus egyelőre veretlen pályaválasztóként, az Újpestet és a Kisvárdát legyőzte, a Pakssal döntetlent játszott a csapat. Hétvégén kiállítása miatt Bencen Leitner Barna nem léphet pályára, Bódog Tamás vezetőedző viszont újra a kispad mellett irányíthatja csapatát, mert letelt a 4 mérkőzéses eltiltása. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csillagfényes, csendes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 11 fokig hűl le. Holnap vasárnap még nyáriasabb, zavartalanul napos idő várható 28 fokos csúcsértékkel. Hétfőn viszont változás kezdődik, megnövekszik a felhőzet, kisebb zápor is előfordulhat, majd a jövő hét közepére lényegesen hűvösebb 17 fok körüli időjárás érkezik térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Továbbra sem enyhül az asszály, fokozott ellenőrzés indult az utakon, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. Az elmúlt időszakban az északnyugati ország részben hullott csapadék javított a talaj állapotán, az Alföld döntő részén ugyanakkor továbbra is a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt, a betakarítás is hamarabb elkezdődött a szokásosnál. A repce vetését nyugaton segítette a csapadék, de Heves, Borsod és Szabolcs megyékben továbbra is túl nagy a szárazság a talaj előkészítéséhez. Fokozott ellenőrzés indult az utakon. A keddig tartó roadpoll akciót a biztonság hete keretében tartják. A részletekről kérdeztük Szűcs István rendőr alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetőjét.
3: Fókuszában ennek a bukósisak használata, a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve a biztonsági öv használata áll. Egy fontos és hangsúlyos téma, hiszen mindenki számára a legfontosabb az, hogy a gyermekek biztonságban érjenek az iskolába. És itt úgy gondolom, hogy a szülői példamutatás is jelentős. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy ahol a szülő jó példával szolgál a gyermek irányába, ott a gyermeknek ez már egy automatikus mozdulattá válik a későbbiekbe, és ezzel úgymond csökkenteni tudjuk azt a baleseti kockázatot, illetve a sérülés fokát is adott esetben egy-egy baleset kapcsán, ami mondjuk előfordulhat a közlekedésbe.
2: Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. Indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjoga és padel szintén folytatódik ősszel is. A Zrínyi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Ezen az estén Szabolcsban teljesen kitisztul az ég, csillagfényes csendes éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra 11 fokig hűl le. Holnap vasárnap még nyáriasabb, zavartalanul napos idő várható 28 fokos csúcsértékkel. Hétfőn viszont változás kezdődik, megnövekszik a felhőzet, kisebb zápor is előfordulhat, majd a jövő hét közepére lényegesen hűvösebb 17 fok körüli időjárás érkezik térségünkbe. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Begy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.